0: május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítási nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriás sejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok valószínű.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Pusztai. Lakán.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: reggel 3 óra van.
1: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autóban, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalóinak képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele, túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen. Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.

0: zene, rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondta, nem tria pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
3: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyúlt.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Terv szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszá is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. A feladat koordinációjával megbízott Vitézy Dávid beszámolója szerint Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik. Sok technikai kérdésről van szó. A napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungarometer ZRT elemzése szerint az aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-s talajréteg az ország nagy részén továbbra is kritikusan száraz. A szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékeléstől és a bizonyítványosztás körüli feszültségekről is hallhatunk tanácsokat a Betesda Gyermekkórház videóiban. Az intézmény gyermekpszichiátrei és pszichológusai által készített rövid videók célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Úgy tűnik szabadságra ment a koronavírus is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták, ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18.-19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok valószínű.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb

0: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel.
1: I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Mindig átlenül.

0: De az élet tudod, van amikor szép. Láttam olyannak is többször. És aki fél, az meg soha nem is él. Én meg úgy élek, hogy füstöl.
1: Itt egy dal, a legszebb emlékeiddel.
2: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
1: www.radiodabas.hu.
2: Ez Budapest, baby, nem New York City. Itt nem zavar senki, csak ég a cigi.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Újraindítják a visegrádi együttműködést, kedden Gödöllön tartanak V4 csúcsot. Elfogadhatatlan a napi 1 millió eurós büntetés Magyar Péter szerint, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Újraindítják a visegrádi együttműködést, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívást Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Elfogadhatatlan a napi 1 millió eurós büntetés Magyar Péter szerint. A miniszterelnök sajtótájékoztatón értékelte az EU csúcsot. A migráció témájában 19 tagállam levelet írta az Európai Bizottság elnökének, amelyben új megoldásokat kértek, hogy megállíthassák az illegális migrációt. A kormányfő nem tudja elfogadni, hogy Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést egy olyan bírósági ítélet alapján, ami teljesen más jogi környezetben született. Magyar Péter azt is elmondta, hogy a Tisza szeptemberben csatlakozhat az Európai Néppárthoz. Sulyog Tamás végül aláírta a vitatott alaptörvény módosítást, amely a jövőben kizárja a miniszterelnöki tisztségből azokat, akik összesen már 8 évet töltöttek hivatalban. A köztársasági elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a szabályozás európai parlamentáris rendszerekben szinte ismeretlen. Orbán Balázs lemondott a Matthias Corvinus kollégium kuratóriumi elnöki posztjáról. A kuratórium már meg is választotta utódját, az elnöki feladatokat a jövőben Madarász László látja el. Orbán Balázs lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés által elfogadott, illetve előkészítés alatt álló jogszabálymódosítások alapjaiban érintik az MCC és más alapítványok működését. Az új szabályozás pedig jelentős változásokat hoz az alapítvány életében, amelyekkel nem ért egyet. Akár fel is dobbanhat az internetről rendelt olcsó telefontöltő. Egy brit fogyasztóvédelmi szervezet különböző webshopokról rendelt töltőket tesztelt, az eredmények aggasztóak. A 15 eszköz közül 9 balesetveszélyes, 8 akár fel is dobbanhat. Akad köztük olyan termék is, amelyet az almás logóval láttak el, de az olcsó hamisítvány sem ment át a próbán. Nem a Marsról származik, a Marsról származó meteorit. Kanadai kutatók vizsgálata olyan ásványi szemcséket talált a vörös bolygóról származó meteoritban, amikről úgy vélik, talán nem is a Marson keletkeztek. A gránát ugyanis egy olyan ásvány, amelyet korábban nem azonosítottak a mintában. A felfedezés új megvilágításba helyezi a bolygó geológiai történetét. Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
1: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
0: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép reggelt kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban megnézzük a Drámázni ér új darabját Lajos Mizsén. Részt veszünk egy fekete-fehér mesés estén Bucsán, és elindulunk egy suttogó erdő túrán Hernádon. Már is kezdünk. Tartsanak velem!
5: Cemetery.

0: Szabó Magda Abigail című műve megjelenése óta szinte folyamatosan az érdeklődés középpontjában áll. Az írónő örökzöld története mára már kulturális identitásunk részét képező alkotás, amely minden generáció számára a mai napig meghatározó érvényű jelentőséggel bír. Ezúttal a Drámázni Értársulat repertoárján tűnt fel a mű helyi diákok előadásában. Jöjjenek a részletek!
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
3: Ez a térségi napló Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Gazsik Linda, Kanyik Janka és Faragó Ádám, és ha ők itt vannak a stúdióban, akkor biztos, hogy a Drámázni Érvadi új darabjáról fogunk beszélgetni. Szervusztok, köszöntelek benneteket az éterben.
4: Szia, Brigi, köszöntjük a hallgatókat.
3: Ádám, veled kezdeném a sort. Ugye az Abigail került fel a repertoárra az idei évben. Beszélgettünk már róla, de azért biztos annak olyanok, akik nem hallották az akkori beszélgetést. Miért pont ezt a darabot választottad, aztán majd rátérünk a próba folyamatra, és hát a premier már megvolt, szóval erről is tudunk majd beszélgetni.
4: Ugye szerencsére a társulat létszáma elég magas, és gondolkodtunk olyan darabon, amiben mindenki beleillik, és mindenki tud valamilyen szerepet megformálni a darabon belül, és hát azért esett az Abigailre a választás, mert iskolásokról szóló történet, sok gyerkőc szerepel a darabban, vannak nagyobbak is a társulatban, akik esetlegesen a felnőtt szerepeket meg tudják formálni, és ez így egy tökéletesen így összeállt a társulat létszámához igazodva. És hát azt gondolom, hogy nagyon jó választás volt. Azért kellett kihúznunk belőle olyan jeleneteket, amik nem ehhez a korosztályhoz íródtak, de szerencsére így is megkaptuk a teljes történetet, és elő tudtuk úgy adni, hogy érthető legyen maga a sztori. Úgyhogy abszolút jó választásnak gondolom, és remélem, hogy mindenkinek élvezhető volt így is a darab.
3: A lányok nagyon-nagyon bólogatnak, mindjárt sorra kerülnek, de Ádám, mit szólt a csapat, amikor közölted velük, hogy hát az Abigail lesz az, ami idén műsorra kerül?
4: Hát nagyon örültek neki, mégpedig azért, mert pont Lindával már énekeltünk egy koncerten ebből a darabból egy dalt, aztán végül azt a szerepet nem én játszottam, és azt a dalt ki is húztuk belőle, de nem baj, így volt kötődésünk ehhez a darabhoz, és nagyon örültek neki a többiek is, mert tényleg olyan zenei anyaga van, ami abszolút tiszteletre méltó, és Magyarországon kívül is tökéletesen helytállna esetlegesen Amerikában, vagy Londonban, vagy bárhol a világon.
3: Neked maga az Abigail egy klasszikus azért, különböző generációknak különböző dolgot jelent, de mégiscsak valahogy ez benne van a mi entitásunkban.
4: Hát abszolút, több növendéknek is éppen az Abigail volt a kötelező olvasmány az iskolában, úgyhogy pont kapóra jött, hogy tudják oda-vissza a történetet és a szereplőket. Hát Szabó Magdának ez egy ikonikus regénye, és egy olyan csodálatos történet, amit szerintem mindenki ismer, mindenki tudja, hogy miről szól, mi a mondani valója, és órákat lehet róla beszélgetni, úgyhogy a történet az nem volt ismeretlen sem a gyerekeknek, sem nekem, viszont a zenei anyag az, ami nagyon hozzátesz szerintem így könnyedségbe, mert azért ez egy nagyon nehezen emészthető történet, és a zenék nagyon segítenek ebben, hogy ez jól sikerüljön.
3: Pont erre akartam kicsit rákanyarodni, hogy ez egy klasszikus történet, egyfajta kordokumentum, mennyire kellett magyarázni.
4: Nagyon sokat kellett róla beszélgetnünk, azért, hogyha volt úgy időnk, akkor mindig a próbák végén beszélgettünk arról, hogy mi és miért történik ekkor és akkor a darabon belül, és nyilván ez segít a karaktereknek a kiépítésében is, és hogy jobban megértsük a darabnak a mondani valóját, mert azért járnak hozzánk kisebbek is, és lehet, hogy nekik sokkal nehezebben felfogható az, hogy ez egy háborús korban játszódó történet. De azt gondolom, hogy mindenkinek azért sikerült megértenie, ha nem is úgy, ahogy egy felnőtt érteni, de mindenki hitelesen tudta azt a szerepet előadni és megformálni, amit ő kapott.
3: Ugye az ember ilyenkor felkutat minden olyan lehetséges feldolgozást, ami a témában megjelent. Ugye a könyvet olvastuk, vagy olvassuk, vagy olvasni fogjuk, ez egy alapmű. A darabot elmehetünk megnézni a színházba, a dalokat hallgathatjuk. Ugyanakkor van egy filmünk, ami ugyancsak egy ikonikus, egy klasszikus.
4: Hát igen, ahogy mondtad, ez egy ikonikus film. Ugye mindenki, sőt több felnőtt is, akivel beszélgettem, inkább a filmet ismerte, mint sem a könyvet olvasta volna. És milyen kis csalafinta az élet, hogy a filmben Torma Piroskát játszó színésznő Bánfalvi Ági volt az én tanítónőm a színészképzés alatt, úgyhogy ez is egy plusz motiváció volt ahhoz, hogy ezt jól megcsináljuk, ezt a darabot, és többen is megnézték, és nekik is nagyon tetszett, hiába ez egy nagyon régi film, és mégis olyan hitelességgel tudta ezt a könyvet bemutatni a film, hogy, hogy még gyerekek számára is könnyedén felfogható.
3: A lányok itt végig bólogattak, úgyhogy térjünk is rátok. Megnéztétek a filmet?
5: Igen, én is.
3: Meséljetek, milyen volt. Emészthető egyébként a mai fiatalság számára ez a történet, ez a film, ez a feldolgozás, ez a fekete-fehér dolog.
5: Nagyon hosszú volt. Egyébként szerintem mindenkinek meg lehet emészteni ezt a filmet. Szerintem sok dologban egyet is értek velük, úgyhogy én nagyon élveztem a filmet.
3: Mit szóltatok, amikor Ádám közölte veletek, hogy hát az Abigail lesz az Ami?
6: Én nagyon örültem neki, mert ugye Ádám is mondta, hogy nekünk már volt egy régebbi kötődésünk ehhez a darabhoz, és én nagyon örültem, és megtisztelő volt, hogy főszerepet kaptam.
3: Meg volt egyébként korábban az Abigail sztori nektek? Valahogy az én generációmba így beépült, meg a tévében szerintem két évente biztos levetítették az Abigailt, meg így a szüleink meséltek róla, de nektek már nem biztos, hogy ennyire élő emlékként ott van valahol a polcon.
6: Nincs.
3: Bejelentett Ádám, hogy akkor Abigail, meséljetek nekünk a próba folyamatokról, a szerepetekről, annak kidolgozásáról. Szóval minden kulisszatitokra kíváncsiak vagyunk.
5: Voltak olyan próbák, hogy egyébként, amikor hát azért Ádám is azért hát így elgondolkozott, hogy ez... és hogy így, hogy fők előadni. De voltak egyébként nagyon jó próbák, és végül egyébként sikerült megcsinálnunk. Úgyhogy próbafolyamatok. Az elején ugye még nehezek voltak, egyébként először még őszintén megvalva, még nem is nagyon ismertem így a történetet nagyon, tehát nem is nagyon értettem. Még a film után is voltak részek, de aztán egyébként, ahogy így átfutottuk a darabot, egyre jobban kezdtem érteni.
3: Mesélj nekünk egy kicsit a karakteredről.
5: Kismari egyébként úgy tudtam belebújni egyébként a karakterébe, hogy így igazából a filmből is tudtam így ihletet venni. Inkább a Sós Katinak az alakításába bújtam bele. Én úgy érzékelem, hogy ő egy ilyen főbb személy az osztályba, és ugye azért ő is mérges lesz majd Vitai Georginára, mivel ugye hát, mivel egy kicsit ilyen főnökösködő személy, így hát, hogyha Vitai Georgina nem fogad szót, akkor ugye erre lett mérges szerintem.
3: Linda?
6: Nagyon jó hangulatba telnek az összes próba. Hát az elején még nehéz volt megérteni így az egészet, de a vége felé már kezdett így összeállni, és kellett hozzá az a tömeg, a sok gyakorlás.
3: És a karaktered? Mesélj nekünk te is egy picit róla.
6: Én Vitai Georgina vagyok. Hát őt ott hagyják egy ilyen árkodon, egy lánynevelő intézetben, és ő ezt nagyon nem szeretné, és meghalt az anyukája, apukája meg ott hagyja, és akkor összeveszik Kismarival. Nagyon sok érzés, meg konfliktus van benne. Az elején még nehéz volt eljátszani, de utána egyre jobban belejöttünk.
3: Térjünk rá akkor a premierre, hiszen lezajlott a Lajos Mizsei Művelődési Házban. Milyen érzés volt színpadra lépni, bemutatni a rokonoknak, barátoknak, a családnak, az érdeklődőknek? Hogy telt az a nap?
6: Nagyon izgatottak voltunk, szerintem mindenki, és kellett az összetartás.
5: Igazából szerintem, akik nem amatőr színészek, szerintem egyébként mindenkiben van egy kis ilyen izgulás a színmű előtt, és egyébként, amikor fellépünk a színpadra, akkor így, hogy látjuk a közönséget, akkor így minden így érzés így elmúlik, és teljesen belebújunk a szerepünkbe. Az első mondatok még nagyon nehezek. Aztán majd kezdünk beleszokni, kezdünk hangosabban beszélni, már nem leszünk annyira félősek. Ez egyébként minden színésznél így van, akik már esetleg sokszor is fölléptek, hogy egy kis izgulás mindenkiben van.
3: Ádám, mennyire izgultál most?
4: Hát én a 34 szereplőt összevéve szerintem összesen jobban izgultam, mint ők. Nagyon stresszes volt az egész nap, illetve nem csak az egész nap, ugye ezt mi szeptember óta próbáljuk, sőt augusztus vége óta, és azért nagyon elfáradtunk, ez tényleg nem egy olyan könnyed darab, mint mondjuk az eddigiek, amiket bemutattunk. Úgyhogy nagyon nagy, nem is az, hogy teher, hanem egy ilyen könnyedség jött már így a végén, ahogy lement a tapsrend, hogy megcsináltuk, büszkék voltunk magunkra, és nagyon jól sikerült tényleg, abszolút jobban sikerült, mint az összes főpróbánk, az összes próbánk. Egyébként ez mindig így van, és nem tudom, hogy milyen kis angyalkák repkednek körülöttünk, amikor bemutatjuk a darabjainkat, mert tényleg annyira mindenki belekerül ebbe az állapotba, ilyen kis extázisba esik mindenki, amikor felkerül a színpadra, ahogy tényleg mindenki nagyon, nagyon ügyesen, és ha még vannak is bakik, az sem észrevehető. Tehát én lerohantam az első felvonás után, mert én ugye fönt ültem a hangosítópultban, és lerohantam a többiekhez, és mondtam, hogy úristen gyerekek, baki nélkül lement az első felvonás, és akkor mondják, hogy hát volt benne egy-kettő, és még én sem vettem észre, annyira profi megoldotta mindenki a saját kis dolgát, hogy hogy abszolút számomra sem volt észrevehető bármi nemű hiba, de nem is mondanám hibának, mert hát ez a színház varázsa, hogy minden előadás más, bármikor bármi megtörténhet.
3: Milyen, amikor ott ülsz a pultban, és figyeled őket, és azért átélted velük az elmúlt hónapok mélységeit és magasságait, tehát mindennel tisztában vagy, de mégiscsak ott állnak, csinálják, akkor is, ha öröm volt, akkor is, ha sírás volt, akkor is, ha néha nyüglődésnek tűnt, de megcsinálják, ott állnak, és boldogok.
4: Hát nagyon vegyes érzelmek. Egyrészt, hogy lapozom a szövegkönyvet, és szóljak a fényeseknek, hogy akkor most itt legyen a fény, akkor most ott legyen a fény, mert ugye ezek be vannak előre állítva, le vannak programozva, de azért ők sem látták annyiszor a darabot, mint én, és ők sem tudják pontosan elindítani akkor, amikor kell, tehát azért kell figyelmeztetni őket, ami színházban is így működik, tehát hogy ez ebben nincsen semmi újdonság. Tehát, hogy nagyon sok felé kell figyelnem, és közben szeretnék videózni és megörökíteni, hogy legyen róla emlékünk. Nyilván fotósunk ő mindig segít nekünk, és innen is köszönjük Braun Áginak, hogy mindig részt vesz az előadásainkon, és fotóz és segít, de hát nagyon sok felé kell figyelnem, és közben bőgök, patakokban folyik a könnyem, hogy úristen, mit művelnek a színpadon, hogy milyen jól sikerül minden, úgyhogy nagyon-nagyon nem is tudom, mihez tudnám hasonlítani ezt a vegyes hullámvasutas érzelmi válságot, ami felül történik velem a hangosítópultban, de nagyon-nagyon jó érzés, hogy ezt így összehoztuk.
3: Nektek milyen volt a színpadon állni, milyen volt megérni a premiért?
5: Kicsit megnyugodtunk, tehát megkönnyebbültünk így már az első felvonás végénél. A második felvonás elején én már egyébként én nem éreztem nagyon stresszt, egyébként én nagyon vártam a második felvonást is, abba kicsit több volt a hiba, de egyébként azt is valahogy megoldottuk, úgyhogy büszke vagyok azért magunkra.
4: Az sem volt észrevehető hiba egyébként.
3: Tessék.
6: Hát én kiléptem a színpadra, és mint ahogy Janka mondta, így minden elszállt, és így bebújtam a Vitai Georgina bőrébe, és teljesen jól éreztünk magunkat, és Ádám mondta a előadás elején, hogy élvezzük a darabot, és mindenki ezt tette. Tehát hogy ez volt a legszínvonalasabb előadás.
3: Lezajlott a premier, mikor láthatja újra a közönség, mi lesz a folytatás?
4: Június 20-án szombaton 15 órától lesz látható még egyszer az Abigail, így ebben az évadban. Aztán, hogy a jövő mit hoz, azt még egyelőre én sem és senki sem tudja, de remélhetőleg hamarosan megtudjuk. És hát kezdünk készülni a következő évadvégi előadásunkra, legalábbis annak az előkészületeire. Ilyenkor mindig van egy kis cserélődés, van, aki elmegy, van, aki jön, úgyhogy... Ilyenkor az átállás az picit nehézkesebb, mert hát van, aki 5 éve itt van velünk, és az picit szomorkás, hogy hát felnőtt tulajdonképpen. Nem az a szomorkás, hogy felnőtt nyilván, hanem hogy elmegy közülünk, és hát folytatjuk a munkát, nincs megállás, olyanok vagyunk, mint a buldózerek.
3: Lehet már tudni a következő darabról valamit, elárulsz nekünk, legalább körvonalazod, hogy mit láthat a közönség? Esetleg a lányok tudják? Mert akkor tőlük kérdezem.
4: A lányok tudják, de ők sem árulhatják el.
3: Na tessék!
4: Hát annyi legyen elég, hogy ugye most 5 éves a drámázni ér, most a nyáron, és így próbáljuk a következő előadást így e köré fonni, úgyhogy minden is látható lesz.
3: Húha, nagyon titokzatos vagy, de remélem, hogy eljöttök majd és elmeséltek, hogy mire készültök, hogy fog telni a nyár, milyen tervek vannak, próbák esetleg, vagy tréningek, vagy találkoztok-e, közös fagyizások, tehát, hogy ez a fajta közösség, ami kialakult így a próba folyamat kapcsán, az megmarad-e, fenntartható-e szerinted?
4: Igen, most egy pici változáson mentünk keresztül, úgy döntöttem, hogy az idei évben nem nyári táborok formájában fogunk találkozni, hanem ugyanúgy hetente találkozunk, nyilván most egy pici szünet lesz az előadás után, de utána júliustól hetente találkozunk, és hát így megyünk egészen júniusig a bemutatóig. A nyáron inkább játékos foglalkozások lesznek, amik picit segítenek abban, hogy a beszédtechnikánk javuljon, illetve a mozgásunkat fejlesszük, aztán szeptembertől pedig elkezdjük a felkészülést az új bemutatóra.
3: Lányok, nem áruljátok el az új darabot?
6: Sajnos nem.
3: Ti hogy készültök a nyárra? Kicsöngettek? Most már elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy csütörtökön beszélgettünk ezen a héten, úgyhogy tényleg most már ott a vakáció nagyon-nagyon közel hozzánk, és elkezdődik a nyár. Mi a tervetek az elkövetkezendő hetekre, hónapokra?
5: Fel kell dolgoznom, ami ebben az évben történt, úgyhogy igazából sokat fogok nagyon pihenni, tehát ezt fel kell dolgoznom.
6: Én már elengedtem, minden lezártak, minden megvan, fogok énekelni, Ádám. és gyakorlunk.
3: Akkor sok sikert a következő előadáshoz, és akkor várjuk a dátumokat, és hát a következő előadás címét majd ide az Otthon hangjára. Köszönöm szépen Kanyik Jangának, Gazsik Lindának és Faragó Ádámnak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Sok sikert nektek a jövőben is.
4: Köszönöm.

0: A musicalek világa után iránya mesék világa, Lajos Mizse után pedig Ócsa, amely most következő beszélgetésünk helyszíne.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Vendégünk Kormos Rebeka, az Egressy Gábor Szabadidő Központ igazgatója, akivel egy különleges programot ajánlunk a hallgatóink figyelmébe. Szia Rebeka, köszöntelek az éterben.
3: Szervusz, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat ezen a szép délelőttön.
0: Közeledik a mesék éjszakája, amelynek nem csupán szervezője, hanem aktív részese is leszel, ugyanis a mesék kerülnek a középpontba, és valóban, ahogy így végig gondoltam, pár mondat kimondása közben régen beszéltünk már veled a mesékről, pedig a mesék, a történetek a te életednek szerves és meghatározó elemei.
3: Igen, és ugye innen kezdted, hogy különleges, de nem csak, hogy különleges lesz ez az este, hanem igazán mesés valóban. Az ország több pontján lesznek egyébként hasonló programok, mert hogy a Metamorfózis Meseterápiás Egyesület kezdeményezése ez az este, ahol a felhívás arról szól, hogy minden mesemondó, aki szívesen mond mesét, vagy éppen szívesen bontogatja szárnyait, mint mesemondó, tegye meg azt, hogy a saját közösségébe meséket mond ezen az estén, ami egyébként hagyományosan a leghosszabb nappalhoz kapcsolódik, az ehhez közeleső hétvégére szokták mindig az Egyesület alapítói szervezni ezt az alkalmat, és mi is most már negyedik alkalommal ehhez kapcsolódunk itt Ócsán, mégpedig a Szebedinszki szőlőbirtok jóvoltából. Ők biztosítják nekünk azt a varázslatos helyszínt, ami egy 200 éves körtefa és annak környéke.
0: Hogy választottátok ki a mesét?
3: Minden évben egy picit mást próbálunk a fókuszba helyezni, hiszen ugye itt ezen az egyetlen estén 6 mesemondó fog történeteket mesélni, gyerekeknek, nagyobb bacskáknak, tinédzsereknek, fiatal felnőtteknek, akár idősebbeknek, úgyhogy az idén a meseválasztásunk egy picit a fekete-fehérség köré kapcsolódott, mégpedig ennek egy elő gondolata, amit talán egy kicsit nem spoilerezek, hogyha elárulom, hogy egy nemzetközi fotótáborunk is fut ezekben a napokban, és ott a fotótábor szervezői választották azt, hogy fekete-fehérben fognak az idén fotózni. Még egy régi projekt is beúszott ebbe a fekete-fehér hívószóba, mégpedig az, amit még 2014-ben egy ócsai fotográfus hölgyet Kankoly Nórával készítettünk el, ami hát ilyen sok-sok évig várta, hogy debütálhasson, de ez is ezen az estén fog így a nagy érdemű elé kerülni. Szóval valahogy bekúszott ez a fekete-fehér képek, és ugye mindig ezt mondjuk a mesékről, hogy szavakkal festjük, és szavakkal mutatjuk meg mindazt, ami nem látható, mégis nagyon fontos. Úgyhogy a meseválasztásnál is, a gyermekmeséknél is, illetve a felnőtteknek szóló meséknél is mindig egy picit föl fog merülni ez, hogy tulajdonképpen van-e az, ami fehér, és van-e az, ami fekete, és hogyha a fény hiányzik, akkor az tulajdonképpen a sötétség. Szóval egy picit e köré fognak a meséink csoportosulni.
0: Nemrégiben jártam egy mesekonferencián, és nagyon-nagyon érdekes volt, hogy minden előadásnál előkerült a téma, miszerint a mesék, azok régen a felnőtteknek szóltak, és a népmesék kifejezetten a felnőtteknek szóltak, holott manapság valahogy a meséket a gyerekekkel kötjük össze, velük állítjuk párhuzamba, pedig nekünk felnőtteknek is szükségünk lenne a mesékre.
3: Így van, bár ez egy kulturális változás, ugye ezt onnan kell talán kezdeni, hogy amikor a mesék rákerülnek a könyvek lapjaira, valahogy akkor kezdenek úgymond beköltözni a gyerekszobába, és természetesen létrejön egy olyan, mondjuk inkább, hogy irodalmi redukció a népmesékből, ahol már a polgári világ egy picit elfinomítja a népmeséknek ezt a vadságát, de mégis ott marad egyféle varázslatosság, nyilván a varázsmesék nagyon alkalmasak erre. Egyébként ezen az estén nem csak a varázsmeséknek lesz helyük, hanem olyan régi, mondjuk azt, hogy a józan paraszt világot megszólító, vagy megelevenítő történetek is, ahol ott is ott lesz egy picit ez a fekete-fehérség, hogy hisszük-e vagy nem, de közben mégis azért valós történetekből inspirálódunk ilyenkor. De visszatérve ehhez, hogy gyermek vagy felnőtt műfaj, egyszer hosszú beszélgetést folytattunk Boldizáré Ildikóval, aki ugye a meseterápiának a megalkotója, tehát az egész módszert annak mondhatjuk úgy, hogy az édesanyja és egyébként azóta is aktív oktatója, és ő mondta nekem egyszer egy ilyen hosszú beszélgetésnél, hogy Hát, hogyha ma azt gondoljuk, hogy a mese az a gyermekeké, akkor az nem baj, hogyha a gyermekszobákban menekül meg ez a műfaj, úgymond, vagy éli túl azt a féle képi dömpinget, ami ma a mai ember lépten nyomon utoléri, akár a mobiltelefonunkon, akár a televízió képernyőjén, hiszen ugye itt a képzeletről van szó, és egészen más gyerekeknek mesét mondani, mert az ő fantáziájuk még teljes mértékben szabad. A felnőttek már sokkal kötöttebbek ilyen szempontból, úgyhogy mi küldetésünknek érezzük azt, hogy a gyerekek megmaradjon ez a műfaj, és hogy az ő szabad fantáziájuk egy picit a kreativitás felé vezesse őket, a felnőtteknél pedig igyekszünk őket felszabadítani attól a sok-sok készen kapott képtől, ami már tényleg régóta velünk van.
0: Te mikor nyúlsz a mese birodalma felé, mikor nyúlsz a mesekönyv felé?
3: Az a helyzet, hogy ugye az életemnek, főleg ugye amikor még a tájházat vezettem, akkor nagyon-nagyon is egy központi eleme volt a népmese, de azt megelőzően is ugye mesekutatásra is foglalkoztam. Ez egyébként a mai nap sem áll távol tőlem, hogy úgy mondjam, nyilván egy picit kevesebb időm jut a kulturális események szervezése mellett, de én azt kell, hogy mondjam, hogy a magam lelki jóérzése szempontjából rendszeresen esti olvasmányt adnak a különböző mesegyűjtemények, mesekötetek. Ugye mi magyarok nagyon szerencsések lehetünk, hiszen hatalmas felgyűjtött mesegyűjteményünk van. A 70-es évektől egy nagyon komoly kutatói módszertan alakult erre, és tényleg módszeresen gyűjtötték a nép ajkáról azok a kutatók, akik tudatosan tudtak gyűjteni, és ebben valóban szinte a világon egyedülálló, hogy még egy úgymond élő szóban élő műfaj kerül valamilyen módon gyűjtésre, és ugye ezek a kutatók már mondhatjuk úgy, hogy szinte szó szerint lejegyezték ezeket a meséket, illetve ugye már a 70-es évek második felétől szinte lehetőség volt ezeket fel is venni, és egészen különleges nyelvi tudatok jöttek ugye felszínre, és hát ebben a mi gazdagságunk annak, aki a mesékkel szívesen találkozik, akár a könyvlapjain is, lehetőség van, úgyhogy szerintem 100 élet se lenne elég végigolvasni azt a mesegyűjteményt, ami nekünk magyar nyelven rendelkezésre áll.
0: Van kedvenc meséd?
3: Minden időszaknak van egy kedvenc meséje, de az a helyzet, hogy az életem legtöbbet elmondott meséje az a Csillagszemű Juhász, és azt kell, hogy mondjam, hogy akárhányszor elmondom, vagy akárhányszor végig gondolom a történetet, mindig vannak olyan aspektusok, ami megerősít, ami esetleg elgondolkodtat, ami inspirál újabb cselekvésekre, hiszen itt ugye egy olyan hősről van szó, és egy olyan történetre mindig föl szoktam tenni a hallgatóimnak, akik a mesét meghallgatják, hogy mit gondolnak, hogy miről szól a történet. És hát a történet mindig arról szól, amit a hallgató éppen belül a saját életével kapcsolatban gondol, amivel éppen feladata van, de nagy keretbe helyezve ez a történet a problémából lehetőség átváltását adja elénk, hiszen ez is érdekes, ugye, amit a mai kutatások teljes mértékben visszaigazolnak, hogy a régi világban, és amit te is említettél az előbb, hogy szüksége van a felnőtteknek a mesére, ezek a történetek gyakorlatilag olyan lelki folyamatokat tártak elénk, ilyen mesei fordulatokba ágyazva, amit a felnőtt is különböző asszociáció mentén a saját életére tudott igaznak érezni, és hogyha az ember, ezt tényleg felnőtt mesehallgatóimnak szoktam mondani, hogy a Csillagszemű Juhász történetét szinte mindenki ismeri, és ha végig gondoljuk, akkor itt valóban arról van szó, hogy kívülről érkezik egy nagy probléma, egy nagy elhívás, ugye a király megszorítja ezt a juhászt, aki boldogan él a maga világába, és egy egészen más platformra kell helyezni magát, hogy úgy mondjam, ilyen mai szóval, és itt valóban az van, hogy bár férfi az életét, ez a nép egyszerű gyermekeként ábrázolt férfi, mégis ebből a problémás helyzetből egy lehetőséget tud magának kiholni, és azt gondolom, hogy ez ma, a mai sűrű világunkban nem árt, hogyha néha végig gondoljuk, hogy amikor egy gond bekúszik az életünkbe, hogy fogunk hozzá, mit teszünk vele. Magunkba süllyedünk, vagy megpróbáljuk megvizsgálni a lehetőségeinket. A mese egyébként nagyon sokszor egy ma is ismert frázisról szól, hogy tudjunk nézőpontot váltani, amikor nagy nehézség van az életünkben.
0: Te is említetted, hogy több mesemondó is jelen lesz a mesék éjszakáján, és Kárpáti Szilvi csatlakozik majd hozzád. Milyen az, amikor kettesben meséltek?
3: Igen, jó pár éve van már lehetőségünk Szilvivel együtt mesélni. Mi nekünk a mesetudatunk nagyon hasonló. Amikor életünkben először találkoztunk, akkor is ez volt az érdekes, hogy egymásra ismertünk. Néhány nappal ezelőtt ültünk össze először, hogy az idén mit szeretnénk a hallgatóknak elmondani, és mi gyakorlatilag két olyan karaktert hozunk a mese hallgatók elé, akik hát ilyen szájoló asszonyok. És akkor ugye mivel az idén ez a fekete-fehérség bekúszott, ezért nyilván egyből jöttek a hiedelemnek ezek a különböző sötét alakjai, mint libércek, markolábok és mindenféle szellemek, boszorkányok és sárkányok. Úgyhogy hát a nép ajkán élő történetekből válogattunk ezek mentén, és hát erről fogunk szájalni, reméljük, hogy a hallgatóságunk számára sok vicces pillanatot és vidám pillanatot okozva.
0: Mondjuk el akkor a hallgatóinknak a technikai információkat, hiszen beszéltünk a mesékről, beszéltünk arról, milyen, amikor ketten meséltek, beszéltünk a körtefáról, de hát a pontos helyszínt és időpontot még nem mondtuk el.
3: Így van, mert hát valóban mondhatjuk azt, hogy ez egy rendkívüli fa, ez a 200 éves körtefa a Szebedinszki szőlőbirtokon, de hát azért a mai ember szereti megtudni azokat a pontos koordinátákat, hogy hogy lehet oda eljutni. Egyrészt a hallgatóknak szeretném ajánlani, hogy az otaművház.hu oldalon a programok között keressék meg a mesék éjszakáját. Ott fognak találni egyrészt egy pontos leírást a program menetéről, hiszen 17 órától egészen 10 óráig, tehát ez egy 5 órás időintervallum lesz, ahol gyerekeket, nagyobb gyerekeket, felnőtteket, nagyszülőket, az egész családot mondhatni várjuk. Itt ebben a leírásban megtalálják azt a regisztrációs linket, amit feltétlenül kérek, hogy tegyék meg a regisztrációt, hiszen a családi szőlő birtoknak a befogadó képessége limitált. Még egyébként van egy 20-30 helyünk körülbelül, akiket tudnánk fogadni, és a regisztrációt követően pedig 27-én szombaton este, aki kora estében 17 órától nyílnak meg a szőlőbirtok kapui. Itt egy regisztrációs ponton belépve ugye megkeressük az ő regisztrációjukat, és 17 óra 30-tól veszi kezdetét a legkisebbek számára a mesemondás, majd egy sok-sok mesemondónk a kisebb gyerkőcök számára elmondja azokat a inkább gyerekfüleknek való meséket, majd pedig 19 óra 30-tól egy tombola sorsolás lesz, hát mondhatnám így stílusosan azt, hogy mesés nyereményekkel, és 20 órától fog kezdődni a felnőttebbek fülének való történet, de azért azt is el szeretném árulni, hogy a gyermekeket sem kell feltétlenül ilyenkor hazavinni, hiszen a program ideje alatt a Szöszmötölő Klub jelen lesz, és ővelük levendula buzogányt és levendula babát is lehet majd készíteni, tehát több foglalkozással is készülünk a gyerekek elfoglalására, illetve a felnőtteknek szóló mesék sem olyan, amitől a gyermek füle be kéne, hogy tapasztva legyen, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. Úgyhogy irány az otaművház.hu oldal, és azon belül a mesék éjszakája program, és ott minden apró részletet is megtudnak a hallgatók. Amit még fontos, hogy kiemeljek, hogy ez a program ingyenes. Szőlőbirtok ingyenesen biztosítja számunkra, a résztvevőink szintén ingyenesen érkeznek, és amivel a szőlőbirtok készül, az egy grillplac, illetve szörpbár a kicsiknek és borbár a felnőtteknek. Úgyhogy várjuk Önöket erre a szép varázslatos estére.
0: Június 27-én tehát mesék éjszakája Ócsán, Kormos Rebekának köszönjük szépen. Jó időt és sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz.
3: Nagyon szépen köszönöm.

0: Adásunk végén elindulunk a suttogó erdőtúrán, amely bátorság ösvénnyel egészült ki. Van ugyanis egy hely, ahol az erdő nappal békés, de éjszaka egészen más arcát mutatja. A szervezők arra hívják az érdeklődőket, hogy lépjenek ki a megszokottból, és csatlakozzanak egy különleges éjszakai kalandhoz, ahol a természet csendje, a holdfény és a saját bátorságunk találkozik. Ez nem csak egy túra, ez egy élmény, ez egy igazi kihívás, egy este, amit nem fogunk elfelejteni. A részletekről Szluka Brigi Böcgál Kingával beszélgetett.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
3: Egy gyerekkori élményem volt, én nagyon nagy vándortáboros voltam régen, és az egyik vándortábor alkalmával részt tudtunk venni egy ilyen bátorság próbán, igazából ez ilyen nagyon nagy közkedvet dolog volt még az én gyerekkoromban, és nekem ez egy akkora élmény volt, hogy én ezt elmeseltem az egyesületben itt mindenkinek, és mondtam, hogy én ezt szeretném, hogyha meg tudnánk csinálni. Mostanában nem hallottam ilyen programokat, és igazából ennek egy ilyen kicsit másabb formáját, játékosabb formáját szerettük volna létrehozni, ami most már teljesen összeállt. Igazából annyi lesz, hogy a Hernádi vadászháztól, a Svaldítól fog elindulni 3 különböző szakaszon ugye a túra, és mindegyik túra a végén, az utolsó kilométereknél egy bátorságösvényre fog érkezni, ahol különböző feladatokat találtunk ki itt a megmérettetések kapcsán. Eleve szerintem az is az lesz, hogy itt az esti 7 órától lehet hozzánk érkezni, este 10 óráig betöltőleg indulhatnak el a 3 különböző választható távon a versenyzők. Tehát maga az esti túrázás, az esti erdőjárás is úgy gondolom, hogy azért egy bátorságot kell, hogy adjon a résztvevőknek, és akkor a végén lesznek egy kicsit játékosabb feladatok, ami még akár a bátorság ösvény részét fogják tudni majd hozni, mint egy élményt számunkra. Minden egyes korosztálynak minden egyes távot ajánlunk. Amit tudni kell, hogy azért ez a terep, ezek a szakaszok igazából elég homokosak, tehát hogy föl kell készülni tényleg a jó cipővel, felszerelésekkel, amivel az ember túrázni tud, de akár kisgyerekekkel is a 4,7 kilométeres távunk, de akár a 8,7-es távunk is nyugodtan sétálható lesz. Tehát én azt mondom, hogy minden korosztályt, feladatok, amik lesznek a bátorság részén, az egyáltalán nem ijesztgetős, tehát hogy itt félni nem fog direkt senki, hanem tényleg igen arra mentünk, hogy akkor egy játékosabb és egy élménybe átmenő esemény legyen ez az egész. Minden egyes ilyen fordulópontnál vagy kijelölt útszakasznál ki lesz világítva minden egyes rész, tehát a tájékozódás szerintem elég könnyű lesz, de kötelezővé tettük a zseblámpa, illetve a fejlámpa használatot, tehát azt mindenképp szeretnénk kérni, főleg azért, mert hogy lesznek olyan szakaszok, amikor tényleg az erdő közepén fogunk sétálni, és oda el fog kelleni a kisvilágítás. 12 kilométeres távot össz mi úgy számoltuk, hogy ez egy 3-4 óra alatt egy laza tempóval könnyen teljesíthető, az már, hogy 10 óra után fog végezni, abba biztos vagyok, illetve többen jelezték is már számunkra a regisztrációnál, hogy kicsit később fognak tudni érkezni, tehát lesznek olyan csapatok, akik akár éjfél után is fognak beérkezni, amivel számoltunk, tehát hogy direkt erről szól ez az egész, hogy itt az éjszakába nyúlóan tudjanak túrázni. A többi szakasz, tehát a 4,7, illetve a 8,7 kilométerek, ezek 2-3 óra alatt ők is teljesen jó tempóban teljesíthetőek. Mondom így összességében, hogy azért egy ilyen 3-4 óra alatt amúgy mindegyik távot nagyon szépen lehet teljesíteni. A végén a Svaldinál a Hernádi Nyugdíjas Egyesület fog a segítségünkre lenni, akik megvendégelnek mindenkit egy kis zsíros kenyérrel, lilahagymával, de ha valaki nem regisztrál, és úgy jönnek hozzánk, akár meg szombaton délután dönti el, azoknak is van lehetőségük ott a helyszínen regisztrálni, és részt tudnak venni a túrán. Mindenhol lesznek ilyen mentőtelefonszámok, hogyha bárkivel menet közben történne valami, vagy úgy érzik, hogy fel szeretnék adni a túrát, akkor mi autóval ott állunk, és akkor tudunk menni értük.
4: És hát ez most a június 27-e, hogy néz ki a nyár?
3: Lesz olyan, amikor nem csinálunk semmit, tehát mindenki elkezdi élvezni azért egy picit a nyarat, de nagyon sok olyan környékbeli futóverseny van, vagy esemény, ahol van az egyesületünkből akár 8-an, 5-en, 6-an is részt tudunk venni, tehát lesznek még azért így kihívások, amire így beneveztünk a nyár folyamán, de a nyáron egy picit mi is lazítunk. Ott olyan programokat találtunk ki igazából, ami egy kicsit online fogja megmozgatni a közösséget. Ott különböző bingó nyert rejtvények lesznek, minden Hernádra épülően az itteni nevezetességre próbálunk egy kis ilyen online játékot összehozni. Hogyha valaki a nyáron szeretne a családjával, vagy egy picit kirándulni, kikapcsolódni, akkor erre is szeretnénk lehetőséget nyújtani, és itt is majd, akik teljesítik ezeket a bingó játékokat, ők is nyereményeket fognak kapni. Aztán jön is már a szeptember, tehát hogy ez annyira gyorsan át szokott elni ez a nyár, hogy szeptemberben készülünk újból a tekerjezőben rendezvényre, amikor puszavacra fogunk ellátogatni, ennek is tavaly nagyon nagy sikere volt. Jöntünk megyünk a bici busszal, amikor a Hernádi Általános Iskolának több állomást fogunk alakítani a községünkön belül, és a gyerekeket ott fogjuk bevárni, illetve így fogjuk őket a korággyal elvinni közösen biciklivel az iskolához. Készülünk újból az ország kivetőjára, lesz kivilágított kerékpáros felvonulásunk, téli bingójátékok fel is készülünk, amikor a téli sportokat szeretnénk egy kicsit a rendelésre, illetve nagyon nagy álmunk és tervünk az, hogy a Hernádon sportoló diákokat egy picit föltudjuk, akik a külső egyesületeknél sportolnak, hogy őket egy kicsit föl tudjuk karolni, és őket támogatni, akár a versenyekre jutásra tartalmazni, és ennek is most megy éppenséggel a tárgyalása, a beszélgetésre az általános iskolával, hogy akkor ezt is hogy tudnánk megvalósítani. Tehát, hogy a tervek nagyok, illetve jövőre mindenképpen, ami még egy nagyon nagy terv, és ez is most is így tárgyalásban van, az, hogy mindenképp szeretnénk táboroztatni, szeretnénk becsatlakozni ugye a vándortábor programba, itt többféle, mint a biciklis, a túrázós, akár az evezős táboroztatásban is, és hát vannak tervek, szóval haladunk, és szeretnénk minél több gyerkőcöt, felnőttet, igazából minden korosztálynak megfelelő programot kitalálni, amivel tényleg meg tudjuk mozgatni a közösséget.
5: Sun through the shadows, light through the door.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot és jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. Még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: Keddé félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársasága készletereig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. A mintegy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉVIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. A bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek. A legmagasabb hőmérsékletek délután 30 és 35 fok körül alakulnak.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Újabb két játékos érkezéséről számolt be a Dabasi kézilabda csapat. Szökrényes László veszprémi nevelés és idén nyáron tölti be a 19-et, utánpótlás válogatott beálló játékos, aki az idei szezonban a Veszprém Handball Academy U21-es csapatában játszott a Dabas ellen is. NB1-es karrierjét pedig itt fogja megkezdeni. Balog Norbert Botond, komlói nevelés, és júniusban lesz 20 éves. Veszprémben is játszott, de a Dabashoz Komlóról igazolt, ahol NB1-es tapasztalatokat is gyűjtött az elmúlt években. Jobb átlövő poszton lesz erősítés a csapat számára. Közben az is kiderült, hogy kik távoznak a nyári szünet előtt. Ásványi Gellért, Boros Balázs Kristóf, Császár Áron, Dakó Gábor, Herman Hunor, Hulló Ákos, Hunyadi Fülöp Barnabás, Kakuk Rajmond István, Kindla Ákos és Ladényi Péter. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
4: 2026. június 22-én, hétfőn 6 óra után néhány perccel Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en, amikor is a Paulinák ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot a nevet viselőinek, és természetesen a születésnaposoknak is. Egy újabb hőségnap vár ránk, úgyhogy érdemes figyelni bennünket, hiszen sok-sok hasznos infót hozunk majd ennek átvészeléséhez, és hát nem csak infókat, hanem frissítő dallamokat is. Már is kezdünk Offenbachkal.
0: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Dabas,
1: az otthon hangja. Do up a do up shoe, do.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tabor.

És a napi indításához már is hozom a legfrissebb közlekedési infókat, úgyhogy nézzük, mire kell figyelni, hogyha útnak indulnál. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aztán az 5-ös főútról is hozok infókat, hiszen Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a fél útpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban, de a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. A 114-es kilométernél pedig Kiskunfélegyháza déli határában üzemeltetési munkálatok folynak, emiatt félpályás korlátozás van érvényben. Aztán a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszükület esetenként félpályás lezárás mellett végzik, és az M5-ös autópályán pedig átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: Azonos
1: a 90-es évek slágereivel
0: és a mai kedvencekkel
1: mindenkorban
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: So fast.

Asher felvétele után nézzük, hogy miket is ünneplünk, mikre emlékezünk a mai napon. Június 22-e legviccesebb és talán legfurcsább nemzetközi jeles napja, egyértelműen a bugyimentes világnap. Ezen a nem hivatalos, de az interneten rendkívül népszerű napon a résztvevők a szabadság és a kényelem jegyében fehér nemű nélkül indítják a napot. Ha a humoros ünnep mellett más jellegű témákra is nyitott vagy, akkor mondom már is, hogy a mai napon milyen fontos globális és hazai eseményeket is tartanak számon. Ma van például az esőerdők virágnapja. Ezen a napon a Föld legfontosabb ökoszisztémáinak védelmére és az esőerdők megőrzésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Aztán ma van a motorosok világnapja is, a kétkerekűek szerelmeseinek dedikált ünnepe, amely a szabadságot, illetve a motoros kultúrát népszerűsíti. Ezeket ünnepeljük tehát június 22-én.

0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News.
2: Magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a vízminta nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasút társaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasút társaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. Ma változóan felhős idő várható, elszórta még előfordulhat zápor vagy zivatar. Délután 27-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Holnap is több órás napsütésre, kellemesebb nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A reggeli minimumok 10 és 16, a délutáni maximumok 25 és 30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
0: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Menjünk is tovább a reggelbe. 7 óra múlt 3,5 perccel, jelenleg 22 Celsius fokot mutat a hőmérőnk itt Dabason. Napos az idő. És hogy ebből mi lesz ma a maximum, és hogy miért mond holnapig tart a hőségriadó. Na majd ezt is megnézzük a gardróbban, ugyanazt is, hogy mit üzennek már a csillagok, illetve Ági is hozza a legfrissebb híreket. Közben már arról is lehet hallani, ezt a hírekben hallhatod, hogy már bizonyos településeken most vízhiányról beszélnek, úgyhogy érdemes velünk maradnod az órába, jövünk sok-sok részlettel.
2: Az ország szívében
0: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: Tiktak, minden hétköznap.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: 2:48 után már is hozom a csillagok üzenetét, kezdjük a kosokkal. Erősen érezheted a belső igényed a biztonságra, főleg mivel a Neptunusz alaposan megkavarja a szálakat. Most könnyen kaphatsz megtévesztő információkat, ezért alaposan ellenőrizd mindent. A mérleg hol segít abban, hogy diplomatikusan reagálj és megtaláld a közös hangot másokkal. Hétfőn különösen fontos, hogy ne siessen el semmit a bika. Könnyen lehet, hogy valaki más szándékait félreérted, vagy téged érthet félre valaki más. Figyelj arra, hogy világosan fejezd ki magad, és ne dőlj be az első hallásra szírnek tűnő ígéreteknek. A hold a mérlegben jár, és segít abban, hogy békére törekedj, és ne akarj mindenáron a saját igazad mellett kardoskodni. A hold a mérlegben kifejezetten inspiráló hatással van az ikrekre, szellemi frissességet, kommunikációs lendületet ad, arra azonban vigyázz, hogy ne bonyolodj bele felesleges vitákba. A hold és a Neptunusz fényszög jelzi, hogy valaki szándékosan vagy akaratlanul félrevezethet, így ne hidd el azonnal, amit hallasz. Ha viszont jól figyelsz, ma értékes felismerésekhez juthatsz. Hiába van hétfő és munkanap, ma valamilyen formában a család és otthoni ügyek kerülhetnek előtérben a rákoknál, de ügyelj arra, hogy tisztán kommunikálj. Könnyen félreértés lehet abból, ha valamit nem mondasz ki egyértelműen. A mérleghold arra ösztönöz, hogy békét keres és kerüld az érzelmi hullámzást. A mai napban ott rejlik a fejlődés lehetőség az oroszlánnak. Ha nem ragaszkodsz mereven a részletekhez, könnyen lehet, hogy valaki félreérti a szavaidat, vagy direkt félre akarja magyarázni a mondandódat, ezért igyekezz nagyon pontosan fogalmazni. A mérleg hold viszont segít abban, hogy egyensúlyt találj. A mérleg levegő elemű jegy, és itt jár a hold, így a mai nap segített abban, hogy jobban kifejezd magad, és elmondd, mi van benned, kedves szűz. Arra viszont figyelj, hogy nem kell magyarázkodnod senkinek. A Neptunusz hatása miatt előfordulhat, hogy valaki szándékosan más fényben tüntet fel dolgokat, és akár téged is. Hétfőn érdemes kicsit lassítani a mérlegnek és befelé figyelni. A mérleg hold most inkább a háttérben zajló folyamatokat segíti, mint a nagy nyilvános megnyilvánulásokat. A Neptunusz miatt jöhet egy olyan információ, ami teljesen igaz vagy félreértesz. Ha azonban hallgatsz az ösztöneidre, tisztán fogod érezni, kiben vízhatsz és kiben nem. A mai nap jó lehetőség arra, hogy új kapcsolatokat építsen, vagy régi barátokat keressen is fel, és beszélgessen velük a Skorpió. A mérleg hold támogatja a társasági életedet, de a hold Neptunusz szembenállás miatt ne higgy el mindent, amit hallasz, ugyanakkor az állandó bizalmatlanságodnak sem kellene eluralkodni rajtad, ha reálisan közelítesz, akkor értékes felismeréseket találhatsz, és ezekkel gazdagodhatsz. A mai nap fókusza a célkitűzéseiben van a nyilasnak. Könnyen lehet, hogy valaki más elképzelései zavart keltenek, de ha tudatos maradsz, gyorsan átlátsz az indítékokon. A mérleg hold segít abban, hogy békés megoldásra juss munkahelyi helyzetekben, este szállj időt magadra, és értékeld, mennyit haladtál előre. Hétfőn szívesen tágítod a látókörödet, tanulsz vagy új élményeket keresel, ha bak vagy. Vigyázz azonban, hogy ne fogadj el mindent kritika nélkül, mert a Neptunusz most könnyen hoz zavart és illúziókat. A mérleg hold arra ösztönöz, hogy kompromisszumokkal teremts békét, akár vitás ügyekben is. A mai nap mély érzelmeket hozhat elő belőled, kedves vízöntő. Fontos, hogy tisztán kommunikálj, mert félreértések adódhatnak a Neptunusz miatt. A mérleg hold segít, hogy higgadtan lásd a helyzetet, és ne ragadj bele egy problémába. Ha figyelsz a jelekre, ma erős belső megérzéseid vezethetnek jó döntésekhez. Kedden különösen erősen igényleg a békét és a harmóniát a környezetedben, kedves halag, de ahhoz a mai nap vezet majd oda. A hold a jegyedben segít abban, hogy önazonosan és diplomatikusan kommunikálj, a hold Neptunusz szembenállása viszont intőjel, hogy ne hagyd, hogy bárki kihasználja a jó hiszeműségedet, így tehát eléred a célodat majd holnap. Ezeket üzenik a csillagok.
1: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
0: Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb. Ez reklám volt.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
9: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
10: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
11: Volkswagen. Reklám voltam, viszont hallásra.
12: Jelentősen megnőtt az ivóvízfogyasztás. Az egészségház belső felújítására költi körkényben a kommunális adóbevételt. A tegnapihoz hasonló idő várható.
13: Hírmondó.
14: Rólunk szól.
13: Régiónk hírei.
14: Első kézből.
13: Első kézből.
12: Köszöntöm a Rádiódabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel június 22-én hétfőn reggel 7:30. Jelentősen megnőtt az ivóvízfogyasztás a Daköv Kft. Szolgáltatási területén a hétvégi kánikula miatt. Ezért a vízellátó rendszerek terhelése több településen elérte teljesítő képességük határát, közölte a szolgáltató. A Daköv Kft. Szerint jelenleg minden rendszer üzemszerűen működik, ugyanakkor a további fogyasztás növekedés ellátási problémákat okozhat. A fokozott terhelés elsősorban Ráckevét, Szigetbecsét és Dömsödöt érinti. Ráckevén, különösen a Somlyó-sziget és az Újtelep városrészben, míg Szigetbecsén és Dömsödön főként a nyaraló övezetekben tapasztalható kiemelkedő vízfelhasználás. A szolgáltató tájékoztatása szerint a vízellátó rendszerek jelenleg maximális kapacitással üzemelnek, és a Daköv valamennyi rendelkezésre álló személyi és technikai erőforrását mozgósította a folyamatos ellátás biztosítása érdekében. Arra ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy egy esetleges műszaki meghibásodás vagy további fogyasztás növekedés nyomáscsökkenéshez, átmeneti vízhiányhoz, illetve helyi vízellátási problémákhoz vezethet. A vízkorlátozások és az esetleges ellátási zavarok megelőzése érdekében a Daköv a lakosság együttműködését kéri. Arra kérik a fogyasztókat, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, és lehetőség szerint mellőzzék a nagy vízigényű tevékenységeket, így például a medencék feltöltését, az ivóvízzel történő autómosást, a nagy mennyiségű locsolást, valamint az utak és járdák vízzel történő pormentesítését. A szolgáltató emellett azt is kéri, hogy a lakosok csökkentsék a növényzetöntözésére felhasznált ivóvíz mennyiségét és gyakoriságát, ezzel is hozzájárulva a biztonságos vízellátás fenntartásához a nyári időszakban. Megkezdte az egyeztetéseket Pest vármegye 13-as számú választókerületének településeivel Hende Máté országgyűlési képviselő. Az elmúlt hetekben a térség polgármestereivel, szakmai szervezetek képviselőivel és helyi közösségekkel folytatott megbeszéléseket, hogy feltérképezze a választókerület legfontosabb fejlesztési igényeit és problémáit. A képviselő találkozott a választókerület településeinek polgármestereivel, akikkel a helyi közösségeket érintő legfontosabb kérdéseket tekintették át. Az egyeztetéseken szó esett egyebek mellett a fejlesztési igényekről, a közlekedési problémákról, a környezetvédelmi kihívásokról, valamint azokról a területekről, ahol a települések hatékony érdekképviseletet és együttműködést várnak. Az elmúlt időszakban több szakmai kérdés is napirendre került. Kiemelt figyelmet fordított a közlekedés biztonságra, ennek kapcsán beszámolt az ötös főút egyik balesetveszélyes szakaszának felújításáról, amelyet még a tavasszal sikerült elvégezni. Hangsúlyozta, hogy a térség közlekedési problémáinak kezelése továbbra is fontos feladat marad. A környezetvédelmi és vízgazdálkodási kihívások szintén hangsúlyos szerepet kaptak munkájában. Dabason aszályfórumot tartottak, ahol a vízmegtartás lehetőségei, a mezőgazdaságot érintő problémák és a lehetséges helyi megoldások kerültek terítékre. A képviselő egyeztetett a Pilisi parkerdő vezetőivel és erdészeivel is, hogy tájékozódjon a Dabas környéki erdők helyzetéről, kezeléséről és az ágazat előtt álló kihívásokról. Hende Máté úgy fogalmazott, képviselői munkájának egyik legfontosabb célja, hogy személyesen jelen legyen a településeken, meghallgassa a helyiek véleményét és velük együttműködve képviselje a térség érdekeit. Az egészségház belső felújítására költi Körkényben a július 1-től fizetendő kommunális adót. Az új adónemet januártól vezette be az önkormányzat, azonban fél éves türelmi időt adott a lakosságnak. Az új adónem bevezetésétől negatív kritikákat vár Malata Zsolt polgármester, azonban a pályázati források hiányában csak ilyen módon tud bevételre szert tenni a város.
2: Én is tudom jól, hogy egy adó bevezetése nem jó. Mindig nehéz, mindig nagyon sok kritikát és nagyon sok ellenvéleményt is fogunk kapni, viszont van egy olyan célunk, ami szerintem minden örkényi lakosnak a céljait szolgálja, ez pedig az egészségháznak a belső felújítása. Volt egy külső felújítás, egy átfogó energetikai felújítás, de belső felújítás az gyakorlatilag 30 éve nem történt az egészségházban. Tehát ez egy olyan terület, amit ebből a forrásból, ami befolyik kommunális adó bevételből, ebből a forrásból szeretnénk megvalósítani. Hát a Magyar Falu programos kritérium az, hogy 5000 alatti települések, ez egy nagy érvágás. Szerintem az 5000 feletti településeknek nincs sok 5000 feletti település Magyarországon, nem annyira jelentős, viszont a problémánk az, sőt lehet, hogy még nagyobb. Ettől függetlenül az egészségházunk működik, és azt gondolom, hogy nagyon jól működik, és még szeretnénk javítani, és ez lehet egy olyan segítség, amivel tudjuk javítani. Nyilván érnek kritikák a szolgáltatásokkal kapcsolatban, és ez egy olyan pont, amit meg tudunk fogni, és itt a nulla évestől a legidősebb korig minden területet le tudunk fedni ezzel, hogy ezt javítjuk.
12: A sportlétesítményeknél elhelyezett hulladéktárolók rendeltetésszerű használatára hívta fel a figyelmet a Bugyi Sport Egyesület. Az egyesület közleményében arról ír, hogy a sportcsarnoknál és a sportpályán található kukába rendszeresen magánszemélyek helyezik el saját háztartási hulladékukat, ami jelentős többletterhet okoz a szervezet számára. A tájékoztatás szerint a hulladéklerakók kizárólag a sporttelepeken keletkező szemét gyűjtésére szolgálnak. Az egyesület évente több százezer forintot fordít a tárolók bérlésére és a hulladék elszállítására, ezért különösen problémásnak tartják, hogy sok esetben már a saját működésük során keletkező hulladéknak sem marad elegendő hely. A Bugyi eset szerint visszatérő jelenség, hogy egyesek autóval vagy kerékpárral szállítják a tárolókhoz az otthonukban feleslegessé vált hulladékot. Ennek következtében a konténerek gyakran röviddel az ürítést követően ismét megtelnek. Az egyesület azt is jelezte, hogy a szabálytalan hulladékelhelyezés több alkalommal a térfigyelő kamerák látóterében történt. A sportegyesület arra kéri a lakosságot, hogy ne használják saját szemét elhelyezésére a sporttelepek hulladéktárolóit.
13: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
4: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
13: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
4: www.radiodabas.hu-ra.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
12: Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél több felé megélénkül. Délután 30-35 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!

0: Rádió Dabas az otthon hangja, hogy a hírekben is hallhattátok, felhívást tett közé a Daköv Kft. A nyári hőség miatt rendkívüli mértékben megnövekedett vízfogyasztás kapcsán. A szolgáltató figyelmeztet, hogy Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön a víziközmű rendszerek kapacitása a határára ért, ezért a következő napokban nyomáscsökkenés, vagy akár átmeneti vízhiány is előfordulhat. A közlemény arról is kitér, hogy minden vízálltó rendszer rendeltetésszerűen működik, és minden erőforrásukat mozgosítottak az ivóvízellátás fenntartás érdekében. A legnagyobb terhelés Ráckeve teljes területét érinti, különösen a Somlyó-szigeten és Újtelepen, valamint Szigetbecsé és Dömsöd nyaraló övezeteiben jelenthet problémát. A vízszolgáltató hangsúlyozta, egy esetleges műszaki meghibásodás kritikus üzemállapotot eredményezhet. A lakosságot így arra kérik, törekedjenek takarékosságra és mellőzzék az ivóvíz nem alapvető célokra történő felhasználását, például medencetöltésre vagy pedig útlacsalásra. Mindemellett az ivóvíz öntözési célú használatát is csökkenteni javasolják, kiemelve, hogy közös érdek a folyamatos vízellátás biztosítása, és hogy kellene esetleg plusz vizet használni ma? Az rögtön kiderül, hiszen megnézzük a gardróbban, hogy milyen időre is számíthatunk.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Kánikula és zivatarok nyitják meg a hetet, ez fogja jellemezni majd a mai, illetve a holnapi napot, és hát ugye holnap éjfélig tart a hőségriadó. Na hát nézzük, hogy utána van-e változás, vagy esetleg meghosszabbításra kerülhet-e. Több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Meleg van már most reggel, 21-23 fok közötti hőmérsékleteket lehet mérni, ebből napközben 34 Celsius fok lesz. Aztán délután nagyjából ilyen 3 óra körül már meg is jelenhetnek az első zivatarok. Holnap délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor zivatar már csak néhol fordulhat elő. Messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt keleten és nyugaton, illetve Nyugat-Dunántúlon lesz élénk északias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, napközben 30-35 fok lesz. Aztán szerdán is folytatódik majd a kánikula, csak kevés felhő lett az égen, és egy-egy zápor fordulhat elő, viszont tovább melegszik a levegő, már 36-37 fok sem kizárt, és az előrejelzések szerint egészen jövő hét csütörtökig marad az egyre naposabb idő, sőt a hét közepétől már a felhősödés is elmarad. A pollen jelentés szerint a pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, még a csalánfélék virágpora közepes, az útifűé, a szélitgesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bálványfa, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, valamint a látszerű allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény, a kenderfélék és a libatopfélék pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóraszáma országosan közepes magas, a kladoszpóriumé pedig alacsony közepes tartományban alakul. És hát nem mondok újdonságot azzal, hogy nincs front fölöttünk, és nem is érkezik. Továbbra is a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbeket, a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a nagy meleg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszulét jelentkezhet, és nő az infarktus, stroke veszélye is. A helyzetet tovább ronthatja a több helyen előforduló zivatarok, melyek környezetében növekszik a füllettség, ami nehéz légzés, légszomj miatt fokozódó asztmatikus panaszokat idézhet elő, és a kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság, a dekoncentráltság, könnyen napszúrást, hőgutát is kaphatunk, ha nem vigyázunk.
2: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

Közlekedési információkkal megyünk tovább, mert hogy reggel 8 óra van, és ami fontos, lehet, hogy baleset történt az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon. Ócsa térségében a 31-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, és már most hatalmas torlódás alakult ki.

0: Még a forgalom az autópályákon, illetve a főutakon, a fővároshoz közeli szakaszokon. Például sokan autóznak már most a 31-es főúton a Maglódtól, mint az 51-es főúton a Dunaharaszitól a főváros irányából, de ez elmondható az M3-asról is, 60 és Gödöllő között, valamint a Mogyoródi szakaszán és az M0-as csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak, az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. További lassuláson az M7-es autópálya bevezető szakaszán is ért térségétől kell lassulásra számítani. Ezek jelenleg a legfrissebb információk az utakról.
1: Tessék, itt a reklám!
0: A Gyóni Géza általános iskola magyar matematika angol szakos pedagógust, valamint napközis nevelőt keres. Jelentkezni Kotán Sándor intézményvezetőnél lehet a 29-es körzet 367-391-es telefonszámon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, ha az eredeti terv az volt, hogy a héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedés járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás ideje alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség, a tikasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Elkezdődött a csillagászati nyár, a napforduló vasárnap délelőtt 10 óra 24 perckor történt. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A bolygó ebben az időszakban van legtávolabb a naptól, míg a téli hónapokban a legközelebb. A különbség nagyjából 5 millió kilométer. A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek. A legmagasabb hőmérsékletek délután 30 és 35 fok körül alakulnak.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 5 perc múlt reggel 8 óra, belekezdünk a lapozórába, és a következő 55 percben átnézzük majd, hogy mitől volt hangos a sajtó, külföld, belföld, gazdaság, illetve bulvár tekintetében.
1: A 70-es,
3: a 80-as,
1: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
1: az otthon hangja.

0: Hallgass bele az újságokba. Lapozóra. Rádiódabas. Az otthon hangja.
1: Így van, ez már a Lapozóra itt a 93.4-en, és kezdjük a külföldi vonatkozású hírekkel. Elsőként a Telexet szemlézem, ahol arról írnak, hogy biztatóan zárult az iráni-amerikai tárgyalások első napja Svájcban. Katar és Pakisztán képviselői is ott voltak. A hétvégén Svájcban kezdtek tárgyalásokba, szándéknyilatkozat múlt heti megkötése után pedig vasárnap indultak el a személyes egyeztetések. Az első nap sikerült is megegyezni a későbbi végleges megállapodás ütemtervéről. Ma Katar és Pakisztán közös nyilatkozatot adt ki a tárgyalások előrehaladásáról. Az első nap eredményeivel kapcsolatban közölték, hogy sikerült megállapodni egy 60 napon belüli végleges megállapodás elérésének ütemtervéről. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter szerint a tárgyalás jelentős előrelépést hozott a libanoni konfliktus lezárása felé. Bővebben olvashatsz a Telexen mindenről. Aztán leálltak a moszkvai repterek, hiszen újabb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. Ez már az Infostart írása. 59 Moszkvára irányított helyi irányított ukrán drónt semmisített meg. Az éjszaka folyamán az orosz légvédelem közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. A helyszíneken, ahol roncsok csapottak be, mentőszolgálatok dolgoznak, a Domogyadovi, a Zsukovszki és a Seremetyevo repülőtér átmenetileg felfüggesztette a repülőgépek indítását és fogadását. Kétszer szüneteltették a forgalmat a Krími hídon is, amely az orosz szárazföldet az elcsatolt félszigettel köti össze. Egy hete súlyos ukrán támadás érte Moszkva kőolaj finomítóit is. Hatalmas lángok csaptak fel, egy napig sűrű füst borította az orosz főváros egét, majd másnap fekete olajos eső esett. Helyszíni beszámoló az Infostart oldalán. Az Origo ír arról, hogy Brüsszel zöld utat adott, újabb szakaszba lépett így az ukrán EU-s csatlakozás. Márta Kos, bővítésért felelős biztos bejelentett, hogy megnyitják az első tárgyalási klasztert Ukrajna és a Moldova számára. Ukrajna ezzel egy lépéssel közelebb került az EU-s csatlakozáshoz. Részletek az Origo hasábjain. És a 444.hu arról ír, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn várhatóan bejelenti a lemondását, miután pártársai egyre nagyobb nyomást helyeztek rá, hogy átadja helyét Andy Burnham volt manchesteri polgármesternek. Bár Starmer és szövetségesei korábban arra utaltak, hogy a miniszterelnök harcolna a munkáspárt elnöki pozíciójának megtartásáért, Peter Kyle üzleti ügyekért felelős miniszter vasárnap azt mondta, Starmer azzal töltötte a hétvégét, hogy átgondolja a politikai realitásokat, amikkel szembesül. Kyle nem mondta el, hogy milyen tanácsot adott Starmernek, de hozzátette, hogy a miniszterelnök mindent megtesz azért, hogy ne sérüljön az ország érdeke. Ezzel foglalkozik a 444.hu.
0: Szalagcímek egy órája. Lapozóra. A Rádió Dabas

0: Paulina és a Vége van kicsi című dal szólt itt a 93.4-en. Megyünk tovább a lapozórával.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: És már is nézzük, hogy mi történt a hétvégén hazánkban, mi az, amiről ír a hazai sajtó. Mai nappal foglalkozik a 24.hu, hiszen most már a szokásosnak mondhatóan a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés újabb rendkívüli kétnapos ülése. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt, illetve a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd a frakciók képviselőinek napirend előtti felszólalásai hangzanak el. Ezek az utóbbi időben mindig emlékeztetésekre sikerülnek, mind az ellenzéki, mind a kormánypárti megszólalók részéről. Magyar várhatóan ezt az alkalmat sem hagyja ki, hogy szokás szerint, név szerint vegye elő a fideszes képviselőket vélt vagy valós bűneikért. A következőkben egy órán át interpellálhatják a kormánytagit a képviselők, majd pedig megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, utána pedig fél órán keresztül kérdések lesznek. Hogy hogyan folytatódik az ülésszak, illetve miről várható döntés, megtalálod például a 24.hu oldalán. Hétfőn egy újabb fejezetéhez érkezhet a Magyar Péter és Hülyog Tamás közötti háború, miután a miniszterelnök jelezte, a parlamentben fogja ismertetni a bábok eltávolítását és a vagyon visszaszerzési hivatalt, ez már az Index írása. A köztársasági elnök nemrég a Politikónak nyilatkozott, az ottani kijelentéseire pedig a Sándor Palota is reflektált, ezt is szemlézi az Index írása. A G7 arról ír, hogy nem sokkal a letartóztatások előtt szerződött 9 milliárdra a 13. kerület a parkfenntartási botrány egyik cégével. Szűk 3 héttel a választások, illetve 2,5 hónappal az óbudainak nevezett korrupciós ügy politikai gyanúsítottjainak tömeges őrizetbe vétele előtt kötött 3 éves 9 milliárd forintos keretszerződést az ügyben érintett cégcsoport egyik vállalatával a 13. kerületi önkormányzat. Az együttműködés nem új keletű, az viszont újdonság, hogy ezúttal más vállalat is indult a közbeszerzésen. A konkurens ajánlatát azonban érvénytelenítették, mivel aránytalanul alacsony áron adott meg összeget benne. Közben még tavaly az előző szintén 9 milliárdos szerződés keretösszegét is módosították méghozzá lényegében pont annyival, amit még a szabályok megengedtek. A szerződés részleteivel foglalkozik a Telex. És a Szeretlek Magyarország ír arról, hogy a főpolgármesteri hivatal rongálás gyanúja miatt fordult a rendőrséghez, miután eltávolították a Pride zászlókat az Erzsébet hídról. Az önkormányzat közölte, a zászlókat napokon belül pótolják. Mindezt egyébként a Telex egyik olvasója jelezte a lapnak, és a főpolgármesteri hivatal meg is erősítette a hírt, és közölték, hogy feljelentést tesznek az ügyben. A hivatal szerint szándékosság állhat a háttérben, a szándékos rongálás gyanítható. A zászlókat néhány napon belül pótolják, mert szerintük a Pride hónap és a felvonulás ide azoknak helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten. Többek között a Szeretlek Magyarország foglalkozik ezzel.
1: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: TikTok, minden hétköznap.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
0: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
3: Menüajánlóval folytatjuk a reggelt, és az első állomásunk az a Sári ABC elsőként. Paradicsomlevessel várnak itt ma benneteket, az A menüben majd tavaszi rizses csirkét találtok, a B menüben pedig egyben sült temesvári karajt. Napi ajánlatban csirkecombfilé találhatok gellért módra jázminrizssel, illetve sokmagas rántott csirkemell burgonya pürével. A szarvasbangó bistro és catering mai leves ajánlata zöld borsóleves csipetkével, a klasszikus A menü csirkepaprikás galuskával, savanyúsággal, még a B menü pankó morzsában sült sertéskaraj, jázminrizssel és majonézes tojássalátával. A vegán ajánlat spárgás, cukinis, fusili tészta vajmártásban, a mentesítelük vegán sajttal és gombával töltött csirkemell burgonyapürével, és egy desszert a végére, akkor pedig pannakotta erdei gyümölcsragúval. Ezt ajánlják mára.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútoráruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
6: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
0: 93.4
1: Rádió Dabas.
7: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Értéket közvetítünk.
8: Közérdekű információ.
3: A Magyar Honvédség Vitéz Szurmai Sándor helyőrség Dandár Ócsa kiképző bázisa tájékoztatja tisztelt lakosságot, hogy a lakosság nyugalmának megzavarásával járó kiképzési foglalkozást hajtanak végre. Ma és holnap 8 és 16 óra között fokozott hang, füst, illetve szakhatásra lehet számítani. És a MÁV személyszállítási ZRT és közlekedéstudományi és építésügyi minőségellenőrzési intézet tájékoztatása alapján június 20-ától július 10-ig, valamint július 13-tól 18-ig a Cegléd és Szolnok állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 142-es számú Budapest-Lajos-Mizse vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A módosított menetrend megtalálható a MÁV csoport oldalain, illetve applikációban. és június 27-én 15:30-tól a 20. jubileumi László napi vigasságok keretében a gyermek néptáncé lesz a főszerep a Kiskunlacházi Munkácsi téri pihenőparkban. Színpadra lépnek a Tuli tánccsoport lelkes kis táncosai, gyertek, nézzétek meg őket, és tapsoljátok meg a jövő kis néptáncosait.
1: A Rádió Dabas
8: közérdekű információit hallottad.

0: Rádió Dobas az otthon hangja, G. Cabello jó voltából érezhettük meg a VIP érzést. Folytatjuk a lapozórát gazdasággal.
1: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra. A Rádió Dobas 93.4-en.
0: Néhány év alatt 25-szörösére növekedett a mobilokba digitalizált magyar bankkártyákkal végrehajtott vásárlások összege. Ezzel foglalkozik az M4. Az elmúlt 12 hónap akkora emelkedést hozott, hogy a mobiltárcás vásárlások száma először haladta meg az összes kártyás vásárlás egyharmadát, derült ki a biztosdöntés.hu elemzéséből. A lendület csökkenésének nyoma sincs, a mobilokba digitalizált kártyák száma már átlépte a 3 milliót, további részletek tehát az M4 oldalán. Hemzsegnek a fideszes politikusok abban az abszurd történetben, amelynek a végén egy családi mintagazdaság elbukta az állami földekre szóló haszonbéleti szerződést, ez már a 24.hu írása, pedig jó kormányzati kapcsolataik révén még a csádi elnököt is vendégül látták. Kövegóik azt állítják, barátjuk a Fidesz Pest megyei elnöke beszélte le őket arról, hogy pályázzanak az általuk 3 évtizeddel használt területről. Nem gondoltuk, hogy így járunk, miután mindenkit kiszolgáltunk, panaszolta Kővágó Ignác a 24.hu-nak, hogy miért fordult a nyilvánossághoz. Dabason járunk, Magyarország egyik legkorszerűbb tehenészetében. Kővágó Ignác és fia Robert családi gazdaságában, amelyet az Orbán kormányok alatt mintagazdaságként mutattak meg a Magyarországra érkező külföldi vezetőknek. Kormánypárti politikusok szinte hazajártak a telepre, kővágóik azonban a bejáratott fideszes kapcsolatok ellenére tavaly hoppon maradtak, nem jutottak állami földbérlethez. Hogy mi is történt ezután, a 24.hu oldalán tudjátok elolvasni. És a HR portál foglalkozik azzal még, hogy 10 hónap után nyugdíjazta az ohiói Dublin rendőrség a Dubbot nevű robotjárőrt, egy Nightscope K5 típusú biztonsági robotot. A gépet egy parkolóház felügyeletére állították szolgálatba, ahol a bűnmegelőzést és a rendőrségi munkát segítette volna. A rendőrség szerint azonban a robot működése nem hozta a várt eredményeket, ezért megszüntették a kísérleti programot. A 10 hónap alatt nem kapcsolódott hozzá egyetlen letartóztatás, bírság vagy pedig rendőri intézkedést igénylő eset sem. Ennek részleteit is megtalálod a HR portálon.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A Lapozóra zárásaként pedig 8 perccel 9 óra előtt jönnek a bulvár írások. Blikről indulunk, ahol arról írnak egyrészt, hogy újra összegyűltek a Família Kft. Szereplői, amiről Pici, vagyis Csonka András mutatott egy jó hangulatú csoportképet a közösségi oldalán. Az első magyar szituációs komédia már 1999-ben véget ért, a színészek azonban a mai napig találkoznak időről időre. A mostani összejövetel épp a 99 éves nagypapát, Baranyi Lászlót ünnepelte. Erről tudhatsz meg többet a blik.hu-n. És szintén itt írnak arról, hogy Szekeres Adrien néhány nappal az országgyűlési választások után nyilatkozott a lapnak a magyar zeneipar rejtett gondjairól. Őszintén elmondta, hogy a politikai véleménye miatt fekete listára került, és a szervezők sorra mondták le az előre meghirdetett koncertjeit. Az énekesnő most ismét beszélt a bliknek, és szerint egyelőre nem érzi, hogy változás történt volna ezen a téren. Az Altisius díjas művész március 15-én a Tiszapárt nemzeti menetén vállalt szerepet, amikor Köteles Leanderrel, Epres Attilával és Urbán Ricsivel közösen előadták az Esküszünk című dalt. Az énekesnő akkor nyíltan kiállt az idei országgyűlési választást végül magabiztosan megnyerő párt mellett, majd kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, milyen következményekkel járt, hogy vállalta a véleményét a nyilvánosság előtt. Erről tudhatsz meg többet a Blik hasábjain. És a 24.hu ír arról, hogy a nőklapja az apaságról kérdezett három hazai hírességet, Szelő Istvánt, Rákóczi Ferit és Szabó Győzőt. Utóbbinak három gyermeke van, akikről így mesélt. Van egy felnőtt lányom, egy önérzetes, megmondó nagykamasz fiam és egy 6 éves picurkám. A színész az interjúban elmondta, hogy nem híve az apás szülésnek. Első körben elmondanám, hogy bár nem voltam egyszerű átvinni ezt, az első és a második feleségemmel is megbeszéltem, hogy én nem vagyok híve az apás szülésnek, borzongok a vérláttán, és biztos vagyok benne, hogy csak akadály lettem volna. Egészen újszerű képet kap a férfi ilyenkor a feleségéről, nekem ez idegen dolog volt, magát a szülést mindhárom gyerekemnél kihagytam, amiért engem el lehet ítélni, hogy mit mondott még a színész, illetve a másik két apuka. Elolvashatod a 24.hu, illetve a nőklapja hasábjain.
0: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
3: A Rádió Dabas 93.4-en.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá, miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet, és mi

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. TikTok, minden hétköznap.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Pontosan 9 órakor már is azon a legfrissebb infokat, és arról már beszámoltunk az előzőekben is, hogy történt egy baleset az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon. Ócsa térségében a 31-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A torlódás már több mint 7 kilométeres, és nagyjából Újhartyánig tornyosult fel a kocsisor. És ehhez tartozó információ, hogy az M5-ös autópályán Ócsa térségében Budapest irányába teljes útzár van érvénybe, emiatt a volán járatok terelt útvonalon 15-20 perces késéssel közlekednek. Erről több infót találtok a MÁV csoport honlapján. És szintén fontos info lehet, hogy még mindig élünk a forgalom a főváros felé vezető utakon, leginkább vételkörzetünkben a 31-es úton Maglódtól kell számítani nagyobb kocsisorra, illetve az 51-es úton Dunaharasztitól a főváros irányába, de ugyanígy az M1-es, M3-as, illetve az M7-es, valamint az

0: M6-os főváros közeli szakaszain számítani kell jelentős menetidőki többletre.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Kártalanítják az afrikai sertéspestissel érintett gazdákat. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gernán Márton vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
4: magyarul és érthetően hírek.
2: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcsodán a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspestis, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatónak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Nemrég megkezdte működését az országos mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmas a budapesti közterületeken és sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel fűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hozzátette, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak sem épülnek. A változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar, délután 27-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Holnap is több órás napsütésre, kellemesebb nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A reggeli minimumok 10 és 16, a délutáni maximumok 25 és 30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Mozgalmas volt az elmúlt időszak a dabasi sportélet tekintetében, úgyhogy egy kicsit ezeket fogjuk majd feleveleníteni. A futónapot, a BMX versenyt, illetve a mozgás éjszakáját egy kicsit visszatekintünk rájuk, illetve a hétvége eseményei közül pedig Bíró Krisztiánnal a Flag csapatok versenyéről fogunk beszélgetni, mert hogy ennek most van itt az időszaka. Úgyhogy mi történt a hétvégén? Erről is szó lesz.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon.

Még mindig beszélünk, már hajnalodik. Amit egymásnak adtunk, csak azt hagyom itt. Mert te mész, engem meg vár a magány. Nem mi vagyunk az, aki egymásra talál. Rád bíztam, ezt másra már nem lehetett. Kicsit kölcsön adtam az életemet. Megosztom veled is azt, ami bánt. Sok titkot, amit bent tartani fáj. Végül nem maradtál, csak

0: tetőütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Május utolsó hétvégéje két sporteseménynek is helyet adott itt Dabason. Az egyik ugye a futónap volt, a másik pedig egy BMX verseny. Ezt fogjuk most megidézni, felidézni. Ferenci Tamara és Ács Ferenc fog beszélgetni elsőként az eseményről, a futónapról, majd pedig Bábel János a BMX versenyről. Szilágyi Izabella beszélgetett még az eseményen velük.
2: Akkor ez a 23. futónap itt Dabason, a Rotary futónap. Mitől más ez, mint az eddigi években?
3: Hát hasonló, mint az eddigiek, tehát ugye mindig ilyen sokan vagyunk. Most csak éppen a Rotary a főszponzorunk, ettől Rotary futónap.
4: Van egy nagy különbség, hogy előtte volt már 22.
2: Hány résztvevő van? Mit lehet tudni a számok alapján?
4: Hát ismételten nagyon szépen összegyűjtük. Azt tudjuk, hogy 32-en indultak el, vagy 35-en a 21 kilométeren. Több mint 800-an a rövid távon. Lehetett látni, hogy 5 percig tartott a rajt, míg az utolsó ember is átment a rajtkapun. A 10,5 kilométeresen úgy néz ki, hogy közel 200-an futnak, és még ott van az óvodás futás, ahol legalább 35 óvodás fog futni. Tehát ilyen majdnem 1200 ember.
2: Milyen különleges új verseny részletek lesznek?
3: Volt az elején is, rögtön van program, ami van folyamatosan egész délelőtt, illetve még ami most lesz a 10,5 kilométeres rajt, lesz az óvodás futás, és ha lesz jelentkező, akkor lesz Feri ötletére a feleségcipelő verseny is.
4: Egyelőre úgy tűnik, hogy nem nagyon jelentkeztek. Megijedtek a férfiak, úgy látom, a feladattól, de bízom benne, hogy legközelebb már nagyobb sikerrel indulunk neki.
2: Jövőre is lehet számítani az újabb futónapra?
3: Mi még 2 évig vállaltuk, hogy a 24-es és a 25-ös futónapot megcsináljuk.
4: Tehát mindenképpen a negyed évszázadot szeretnénk elérni, mert az egy hihetetlen rekord lenne.
2: Mit kell tudni a mai rendezvényről, az első magyar kupáról? Mit kell tudni erről a rendezvényről, az első magyar kupáról?
5: BMX verseny fog itt most ma megrendezésre kerülni Dabason, a megújult extrém pályán, ami az Aktív Magyarország támogatásával került megvalósításra. Az ország legjobb BMX-esei fogják ma magukat itt megmérettetni, női, illetve férfi kategóriában, illetve az összes aprócska BMX is részt fog rajta venni, úgyhogy egy izgalmas napnak nézünk elébe.
2: Hány kategóriára számítotok?
5: Ha jól tudom, 6 kategória van. Azért nézek itt félre, mert közben vártam egy kis visszajelzést, de azt hiszem 6 kategória van. Vannak az U kategóriák, illetve a női és a profi elite men, ami azt jelenti, hogy az ország legjobb BMX-esei is itt fognak ma versenyezni, és ebben a kategóriában tudnak részt venni a versenyzők.
2: Hány versenyző fog ma itt részt venni?
5: Én nagyjából olyan 30-40 közé raknám, remélem nem lövök fölé, és minél többen eljönnek végre Magyarországon is, és lesz értelme megrendezni minden magyar versenyt. Ennek köszönhetően lesz majd persze több forduló is Magyarországon, és bízunk benne, hogy minél többen jönnek.
2: Mikor indul a mai rendezvényetek?
5: Délben fognak kezdődni a selejtezők, utána a kisgyerekekkel, utána pedig megrendezésre kerülnek a döntők. Egy-két kategóriában meglátjuk, hogy kell a selejtező, hogy mennyi induló lesz, ez nyilván a nevezők számától fog függeni, és bízunk benne, hogy egy nagyon izgalmas nap lesz.
2: Mik a célok a jövőre nézve, ebben az évben még mire számítotok?
5: Még mindenképp fogunk tartani nyílt napokat, hogy toborozzuk a város lakóit, illetve a környék városában lakókat, hogy minél többen kezdjenek el BMX-ezni a gyerekek közül, akár felnőttek is, mert van pumpapályánk is Gyónon, úgyhogy bízunk benne, hogy minél több rendezvényt tudunk még tartani itt Dabason. New truck, big-

0: keresselek.
1: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
2: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: és a poharam lesz itt. Sport hétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Így van, ez továbbra is a Sport hétfőt a 93.4-en, és a vonalban köszöntöm már Bíró Krisztián. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: És hát most kivételesen nem amerikai fociról fogunk beszélgetni, hiszen ugye az előző alkalommal már lezártuk az idényt, de ugye akkor már említettük, illetve említetted, hogy a flag csapatok viszont aktivizálják magukat, mert hogy nekik most indult el úgymond a szezon. Kezdjük talán azzal, már érintőlegesen szóba került, hogy mi is ez a flag sport, de azért egy pár mondatban azok számára, akik esetleg nem ismerik, vagy nem hallották ezt a beszélgetést, hogy pontosan mit is jelent ez.
2: Rendben. Ugye ezt zászlós focinak is hívják, igazából egy kispályás amerikai futballmérkőzést kell elképzelni, ugyanolyan labdával játszunk, igazából ugyanaz a metódusa, tehát ugyanúgy lehet futni a labdával, lehet passzolni a labdával, ugyanúgy a területszerzés, és majd a végén ugye a célterületre való labdának a célterületre való bejuttatása a cél, és ezzel ugyebár pontszerzés. Annyi, ami hatalmas különbség a tackle foci és a flag foci között, hogy itt ez kontakt nélküli teljesen. Konkrétan büntetik, hogyha valaki kontaktál. Legyen az támadójátékos, aki a labdát birtokolja, az sem mehet neki a védőjátékosnak, sőt, kötelező kikerülnie. Nagyon szigorú büntetése van játékon belül, hogyha egy támadójátékos neki megy, nem kerüli el az ütközést. Szintén nyilván a másik oldalról is így van, de ez kicsit evidensebbnek tűnik, és ugye nem régóta van ez a bajnokság, 3 éve rendezik Magyarországon még azért, és nagyon sok tekölfoc is jön el flagfocizni, és főleg eleinte, de még manapság is látszik egy-kettő ilyen támadójátékos, hogy megszokta tekölfocinál, hogy megkapja a labdát, és akkor hát nyilván belerakja a testét, és megpróbál átmenni a védőn, ezzel plusz yardokat, plusz métereket kiharcolni. Ugye, és akkor itt ez nem szabad, és így repülnek a büntetési jelző sárga zászlók. Ugye, még ami nyilván nagyon fontos tartozéka a játéknak, az egy öv, amire a derékon van, helyezkedik el, és ugye két oldalt van egy-egy zászló. Ezek ilyen cuppanós zászlók, egy ilyen hüvelyből kihúzható, és azt kell lerántani a védőjátékosnak, tehát nem a labdát kell elvenni, nem a játékost kell megállítani, úgymond kontakttal, hanem amikor kihúzzák ezt a zászlót ebből a tartóból, abban a pillanatban, ahol a labda jár a pályán, odáig tartott az a támadás, tehát az a play, úgymond. Úgyhogy igazából ez egy nagyon jó bevezető sportág az amerikai focinak, gondoltuk mi az elején, és ezt jól gondoltuk, és főleg a kisebbeknél, tehát hogy nyilván a szülők azért tekölfocizni teljesen érthető módon, nagyon nehezen engedik el a gyereküket. Mert hát mit látnak leginkább a tévében, hogy óriási, nagy darab, általában fekete bőrű emberek iszonyatos sebességgel egymásnak rohannak, csattannak, úristen, sérülés van, állandóan álljon a játék, stb. Most eleve a tackle foci az Magyarországon nagyon nem így néz ki. Tehát, hogy aki már járt egy bajnoki mérkőzésen, legyen az első, másod vagy harmadosztály, amit a tévében látunk, meg ami itt itthon zajlik Magyarországon, vagy igazából Európát is mondhatnám, az totál más. Tehát, hogy azért itt ez nem profi szinten van, itt azért vigyáznak egymásra a játékosok, nyilván nem nincsenek olyan fizikai adottságokkal rendelkező játékosok, mint amiket a tévében látunk, de akkor is, hiába mondjuk el ezt a szülőknek, vagy bárkinek, azért óckodva engedi el a gyerekét, vagy éppen óckodva jön el meccsre. Edzésre. Viszont ugye ez egy kontakt nélküli változat, ez tök jó, és akkor azt mondja a szülő, hogy jó, persze, menjen el, és akkor legalább nem esik bántódása, tényleg, tehát teljesen jogos, sokkal kevesebb sérülés van ebben a sportágban, mint a másikban, de hát ugye ez jellegéből is adódik. Tehát egy non-kontakt és egy kontakt sportág között nyilván alapvetően van egy ekkora különbség. Bocsánat, még egy mondat és befejezem, de ezen kívül tök jó bevezetés sportág, most már önálló sportággá nőtte ki magát, ráadásul nálunk is, mert hát nyilván azért az nagyon megdobta Európában a népszerűségét, hogy ugye két év múlva a Los Angeles-i olimpián olimpiai sportág lesz a flag foci. Úgyhogy a női és férfi válogatottak, ezért harcolnak, hogy kijussanak két év múlva a Los Angeles-i olimpiára.
1: Igen, ugye erről beszélgettünk is már, hogy itt nálunk is volt már ugye felkészülésük, illetve versenyük mind a nőinek, mind a férfi csapatnak korábban a tavasz folyamán. Viszont azt jól látom, hogy egy említetted, hogy már túlnőtte magát ez a sportág, és hogy ugye bevezetője lenne az amerikai focinak, de minthogy én azt látnám, hogy a csapatok tekintetében valahogy népszerűbb lenne, több helyen is lehet találkozni már flag csapatokkal.
2: Igen. Nagyon jól látod. Hát konkrétan úgy indult, 3 éve ez az idei a harmadik bajnokság. 3 éve 8 csapatos volt a felnőtt bajnokság, csak egy felnőtt bajnokság indult. Az U17-es már volt. Ugye akkor abban a felnőtt bajnokságban, sőt az U17-esben is szinte csak tekölfocisok játszottak, mert az volt az első év. Mi is tök jók voltunk a felnőtt csapatunkkal, országos harmadikok lettünk. Tavaly a 8 felnőtt csapatból már lett 12, hát ez meg másfél szereződött egy év alatt a létszám, ami még mindig nem tűnik olyan hú, de nagyon soknak, de hát azért az 50%-os emelkedés azért az mutatja, hogy azért van ebben potenciál. Ott már tavaly, már idézőjelben csak negyedikek lettünk az országba. Na most idénre 17 csapat indult el a bajnokságban, de úgy, hogy alapvetően 18 nevezett, és még tudunk legalább 6-ról az országban, akik vagy anyagi okok miatt, vagy még létszámra pont, hogy nincsenek meg, vagy nem merték bevállalni ezt. Tehát, hogy legalább egy olyan 24-25 csapat van az országban, ami brutális fejlődés, és biztos vagyok benne, hogy ez még fentebb fog menni, ugyanis nagyon kicsi jusson eszembe. Tehát az anyagigénye, már vagy eszközigénye, bocsánat. Tehát, hogy megveszel egy övet, rajta ez a két zászló, ami azért elég strapabíró, ez körülbelül mondjuk azt nagyon maximum 10 000 forint, és ennyi. Van egy sportcipőd, van egy labdátok, 8-atoknak, 10-eteknek, 20-atoknak, kimentek, kijelöltök egy téglalap alakú pályát, nem kell nagy, mert ugye jól kicsit nagyobb, mint a kézilabda méretű pálya, tehát ez egy ilyen 70x25-ös, mondjuk így, az már mellékes a gyárban. Tehát, hogy nagyon kicsi az eszközigénye, bármikor, bárhol lehet, tehát ezt egy réten is meg tudod csinálni. Nem kell feltétlenül sportpályát bérelni hozzá, nyilván minél jobb a körülmény, annál jobban tudsz edzeni, de tehát, hogy ezért is szerintem, meg hát nyilván azért az, hogy kisebb a sérülés veszély, kortól, nemtől függetlenül játszhatják, tehát itt is most, ugye tegnapi Dabason volt a harmadik fordulója a felnőtt flagbajnokságnak, ugye 17 csapattal. Hát szerintem a csapatok felében lányok is játszanak. És nem is kevesen. Tehát van, ahol 2-3-an is játszanak. Tehát teljesen lehet koedukáltan is játszani. Tehát, hogy azért ez egy könnyed kis mókás sportág, és nagyon élvezhető. És tényleg lehet ezt játszani 3-3 ellen, 4-4 ellen, ugye a felnőtt bajnokság az 5-5 ellen zajlik. Úgyhogy szerintem kicsit félő is, én már hallottam a szövetségtől is ilyen hangokat, hogy lehet, hogy azért fognak elvonni játékosokat, vagy jövőbeli játékosokat a tekölbajnokságtól, és ennek megvan a realitása.
1: zajlik tehát a bajnokság, hogyan tovább, hogyan folytatódik?
2: Most a tavaszi, ugye ez volt a harmadik felnőtt flagbajnokság, tegnap itt a tavaszinak vége, még lesz kettő forduló ősszel, és utána egy forduló, ami ahova már csak az első 8 helyezett jut be, az azt hívják rájátszásnak, és ott fog eldőlni majd, hogy ki lesz a bajnok. Hát mi nem állunk olyan fényesen, sajnos, tegnapi napunk se sikerült túl jól, de hát mondjuk azt nézve, hogy hányan voltunk, és milyen összeállításban, és nem bántva a srácokat, de tényleg nagyon fiatalan álltunk össze, és a brutális időjárásba, onnan a kupanapról a két játékvezetőt is elvitt, úgymond a mentő sajnos. Azért nem volt egyszerű 4 meccset lejátszani. Viszont most hétvégén, szintén Dabason, azaz szombaton, elvileg lesz egy U13-as és U17-es kupanap. Azért mondom, hogy elvileg, mert jött már több csapattól, vagyis jött egy csapattól kérés, hogy tolja el a szövetség, mert ez most is hétvégén is 35-36 fokot mond. Ez műfűvön, ez jelenthet ilyen 45-50 fokot is. Tehát tegnap rendesen égetett a műfű, hogyha lekerültél a földre és fölkeltél, a tenyeredet majdnem megégette, annyira forróság volt. Úgyhogy szerintem ez a gyerekeknél el lesz tolva őszre ez a forduló, de nyilván, hogyha mégis meg lesz tartva, lekerültél a földre és fölkeltél, a tenyeredet majdnem megégette, annyira forróság volt. Úgyhogy szerintem ez a gyerekeknél el lesz tolva őszre ez a

0: Ékos esélye van annak, hogy meg lesz tartva. Szerintem inkább nem, mint igen.
1: Várjuk akkor ezzel kapcsolatos híreket, természetesen beszámolunk majd, és akkor, ha jól vettem ki a szavaidat, akkor most mindkét sportágban egy kis szünet következik, aztán majd ősszel indulnak be újra a versenyek, illetve a felkészülések. Természetesen nyomon követjük majd az eseményeket, és akkor beszélünk ezekről is. Krisztián, köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek szép napot kívánok!
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
7: Telefonszám 29-361-776.
8: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
9: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
10: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
11: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
12: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
13: Reklám voltam, viszont hallásra.
14: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez volt a mai Sporthétfő, itt a 93.4-en. Ha további sporthíreket szeretnétek hallani, akkor hallgassátok napközben a sporthíreinket, ahol folyamatosan beszámolunk a vételkörzetet érintő legfrissebb sporteseményekről, sporthírekről, illetve információkról. Új műsorral pedig majd jövő héten hétfőn jelentkezünk ugyanígy 9 órától. Most folytatódik tovább a délelőtt, méghozzá közlekedéssel. Az élőkép alapján tudom nektek elmondani, hogy van egy kis fennakadás Inárcson a Lengyel Rezső utcában. Itt sávlezárás nehezíti az előrejutást. Aztán úgy néz ki, hogy az M5-ös autópályán megoldódott már a feljutás a főváros felé. elhárították a baleset miatti fennakadást, illetve a torlódás is feloszlott. Ami viszont fontos lehet, hogy Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet javítják, így a 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták.

0: Jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mind a két irányból torlódásra kell számítani. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárás, illetve az erős forgalom miatt mindkét irányból torlódásra lehet számítani. És ami még fontos lehet esetlegesen, hogy a Volán arról tájékoztat, bár már ugye nincs teljes útzár az M5-ös autópályán Ócsa térségében, főváros irányába egyes járatoknál még előfordulhat terelés miatt 15-20 perces menetidő többlet.
1: Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű őszre készül a kormány. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű őszre készül Magyar Péter kormánya. Szeptembertől sorra érkeznek az országgyűlés elé a minisztériumok törvénycsomagjai. A tervek szerint októberben kerül az országgyűlés elé a 2027-es költségvetés, és még abban a hónapban benyújtják a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot is. Már 2027 elején megkezdheti az Európai Ügyészség a működését Magyarországon. Egyebek mellett szeptemberben eltörlik a pedagógusok szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat is, és átalakítanák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is, valamint átalakítanák a nemzeti kulturális alapot. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Nem tetszik a polgármestereknek a fizetésük csökkentése, személyes egyeztetést kérnek. A megyei önkormányzatok országos szövetsége a nyílt levél szerint a sajtóból értesült, hogy a Tiszapárt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását és a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését célzó javaslatot nyújtott be. A javaslatot nem csak azért sérelmezik, mert nem tartja tiszteletben az egyenlő bánásmód elvét, hanem azért is, mert azt csugalja a választópolgároknak, mintha a vármegyei közgyűlések csak érdemi munkanélküli találkozóhelyek lennének. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadékpótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszesítulakat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyel, rosszulét esetén pedig egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Minden órában meghal egy tüdőrákos beteg, de sokkal jobb a helyzet, mióta tilos beltéren dohányozni. A dohányzással összefüggő daganatok kialakulása 12 év alatt 30%-kal csökkent a férfiak, 12%-kal a nők körében. A dohányzás beltéri betiltása komoly áttörést hozott, javuló tendencia figyelhető meg a passzív dohányzás visszaszorításában. A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek. A legmagasabb hőmérsékletek délután 30 és 35 fok körül alakulnak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Megyünk is tovább a délelőttben, 10 óra múlt 6 perccel, és ebben az órában majd egy játékra is hívlak benneteket. A Rádió Davas Facebook oldalán egyébként már minden részlet megtalálható, úgyhogy ennek a részleteivel jövök, és hát a napi kérdés is kint van. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mik az idei nyára terveitek, úgy úgyhogy osszatok meg velünk Facebook kommentben. Én pedig cserébe jobbnál jobb zenékkel készülök nektek. Hamarosan érkezik Horváth Tamás, itt lesz Zséda a hazaiak közül, de hogy a külföldieket is említsem, a Jonas Brothers felvételét is bekészítettem. Ahogyan elsőként Benson Boone, ez a Sorry I'm Here for Someone Else.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Consent Ride Dreaming című dalasz volt itt a 93.4-en, 10 óra 20 perc van, és ahogy mondtam az óra előtt, hát kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre a nyárral kapcsolatosan, mert hogy a kérdésünk a mai napon az hozzátok, így, hogy beköszöntött a nyár, a vakáció, nektek milyen terveitek vannak, úgyhogy várjuk kommentben, hozzászólásban, írjátok meg nekünk, hogy milyen terveitek vannak az idei nyárra. És egy játék is van, amit elindítottunk a mai napon, egészen holnapig tudtok játszani, méghozzá egy június 27-i koncertről van szó, két feledhetetlen hang, egyetlen varázslatos est Dabason, Cserháti Zsuzsa és Máté Péter dalai fognak megelevenedni majd a Dabasi Kossuth Művelődési Központban. Best of Máté Péter és Cserháti Zsuzsa emlékest, erre lehet páros belépőt nyerni, és a játék egészen egyszerű, csak annyit kell nekünk megírni kommentbe, hogy kit vinnétek magatokkal a koncertre. Holnap 11 óra előtt fogunk sorsolni, és a műsorban egyébként Sári Évi és Egyházi Géza fog szerepelni. Az ő előadásukban lehet meghallgatni olyan klasszikus dalokat, mint például az Azért vannak a jó barátok, vagy a Zene nélkül mit érek én című dalokat. Szóval játékra fel, Facebookon várjuk tehát a nyárról kapcsolatos hozzászólást, illetve a játékkal való hozzászólást. Megyünk is tovább, méghozzá Bob Sinclairrel.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
1: Rádiódabas.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Ha strandon vagy, around, you know, ha útközben,

Carlos Santana és Optimus közös a Smooth című felvétel szólt itt a 93.4-en, és kifejezetten pilisieknek hozok információt a folytatáson, mert hogy esetleg tapasztalhatták azt felhasználók, mármint áramfelhasználók, hogy esetlegesen áramszünet van. Nos, hát megvan ennek a klasszikus oka, hogy miért kell számítani ma áramszünetre, mert hogy az Abasámbaldi utca 12-es számnál és a Toldi utca sarkán található gólyafészek környezetében lévő elektromos hálózat a gólyák, különösen a kirepülés előtt álló fiókák számára jelent veszélyforrást. Ennek kapcsán az önkormányzatot megkereste az áramszolgáltató, és kérte a szükséges intézkedések megtételét. A szolgáltató tájékoztatása szerint a gólyák védelme érdekében a trafóoszlop burkolására, valamint a feszítő keresztartóra ráépített gólyavédő bácsa kialakítására kerül sor. A kivitelezés biztonságos elvégzéséhez az elektromos hálózat ideiglenes feszültségmentesítése szükséges, amely így 841 fogyasztót érint. A munkálatokat a mai nap végzik el, és egészen 15 óráig tart mindez, úgyhogy emiatt lehet esetlegesen azt tapasztalni, hogy nincs áram, vagy pedig kimaradás van benne. A rövid ideig tartó kellemetlenség eredményeként tehát Pilis kedvelt gólyapárja, Petra és Péter biztonságos környezetben nevelhetik tovább a fiókákat. Kis türelmet kérünk tehát a munkálatok idejére, és persze a legjobb zenéket azért hozom mellette. Már is itt van Jamina és Tolvaj Leni újdonsága.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
4: Menüajánlóval megyünk tovább itt a 93.4-en, és az első állomásunk a második blokkban, az a Szarvasbangó Bistro és Catering, ahol a mai napon zöld borsólevessel várnak benneteket csipetkével, a klasszikus A menüjük csirkepaprikás galuskával, savanyúsággal, a B menü pedig pankó morzsában sült sertéskaraj, jászmin rizssel és majonézes tojássalátával. A vegán ajánlat spárgás, cukinis, fuszili tészta vajmártásban, a mentes ételük vegán sajttal és gombával sütött csirkemell, burgonyapürével és pannakott erdei gyümölcsragúval pedig a desszert kínálat. A Sári ABC-ben paradicsomleves készült, az A menüben tavaszi rizses csirke található, még a B menü egyben sült temesvári karajt tartalmaz galuskával. Ezen kívül a napi ajánlatban szerepel csirkecomfilé gellért módra, jászmin rizssel, illetve sok magvas rántott csirkemell burgonya pürével. Bármelyiket is választod, jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!
4: A folytatásban pedig már is megyünk tovább a Honey Beast-tel itt a 90.4-en.

Honey Beast és Dánielfi Gergő újdonsága szólt itt a 93.4-en, és hogyha kíváncsi lennél például a Honey Beast-re, akkor jó hírem van, mert hogy itt Dabason is találkozhatsz majd velük, egészen pontosan a Sári Zarándokház és közösségi színtérbe. Bár a koncertre még kicsit várni kell, hiszen majd augusztus 8-án a Rétes utca fesztiválon lesz lehetőség velük találkozni. Maga a program egyébként már 2 órakor elkezdődik, a színpadi műsorok pedig délután 3 órától, az esti nagy koncertet pedig, ahogy említettem, majd a Honey Beast szolgálja. Megyünk tovább 24K Golden-nel, ez a Get Loud.

0: a Déli Báb.
1: Nem szemfényvesztés. Hiteles, friss, lendületes.
0: Napközben sem hagyunk magadra.
1: Rádió Dabas.
0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: Így van, ez a Déli Bábnak az előszele már, hiszen 2,5 perc múlva lesz 11 óra, ami azt jelenti, hogy érkezik majd Timi, akivel a délutánt, illetve a kora estét tölthetitek. Szia!
3: Szia Krisztián, köszöntöm a hallgatókat.
2: Szóval veled indul majd a Déli Báb, itt a 93.4-en, és hát napi kérdés majd te is fogod követni, meg hát a napi játékunkat. Ugye arra vagyunk kíváncsiak a Rádió Dabas Facebook oldalán most, így hogy hétvégén megvoltak a ballagások, szerintem már mindenki teljesen ráhangolódott a nyára, az időjárás az már full alkalmas arra, hogy nyári hangulatban legyünk. Nem tudom, te hogy bírtad ezt a hétvégét, vagy hogyan bírod ezt a 35-36 fokot?
3: Hát én rosszul. Én nagyon szeretem, hogyha jó idő van, tehát inkább nyárpárti vagyok, de nekem ez már nagyon sok. Tehát ez csak klímával vagy vízparton. Ez sok, és most is sok egyébként. Tehát, hogy még nincs 11 óra, de már azt érzem, hogy hú.
2: Hát én is már reggel beértem, jó, mondjuk itt ugye azért nagyon nem mozgott a levegő, de már reggel, mikor kezdődött az adás, már akkor fullasztom a levegőt, hogy az első dolgom volt nekem is, hogy légkondit azért bekapcsolni a szerkesztőségbe. Hát így fogjuk tudni átvészelni majd a napot, illetve a következő napot, mert nagyjából jövő hét közepén várható először eső. Pont néztem reggel a gardóba az időjárás előrejelzésbe. Hát az még odébb van a frissítő zápor.
3: Odébb, bár a tavainkra ráférne, tehát azért nyilván így jó lenne, hogyha minél hamarabb érkezne az a zápor. Tegnap nálunk volt egy kicsi a Velencei tónál. Igen, de sokat nem javított a helyzeten. Szóval nem ez fogja megoldani ezt a problémát, úgy érzem.
2: Én dörgést hallottam. Állítólag nálunk a fővárosban, 13. kerületben, 14. kerületben volt ilyen problémát okozó vihar. Nem tudom, hogy melyik részén volt a városnak, mert ezzel nem találkoztam. Dörgést azt igen, de hát azt mondták, hogy kémények dőltek össze, meg nem tudom, ilyesmi volt, hogy a tűzoltóknak is ki kellett vonulni. Ez elkerült bennünket. Viszont a kérdésünk a Facebookon az, hogy nektek mik a nyári terveitek, osszátok meg velünk kommentbe, illetve van egy játékunk is, hogy ugye belépőjegyet lehet nyerni hétvégére a Nosztalgia koncertre, egy emlékkoncertre. Best of Máté Péter és Cserháti Zsuzsa emlékes lesz majd a kaszinó teraszon, és ide lehet majd nyerni két belépőt. Csak annyi a feladat, hogy megírjátok kommentbe, hogy ti kivel vennétek részt ezen az estén. Mennyire vagy ilyen nosztalgikus?
3: Én abszolút, és nagyon szeretem Máté Pétert is, és Cserháti Zsuzsát is. Tehát amúgy van, amikor olyan hangulatom van, és őket hallgatom, szeretem őket kifejezetten.
2: Na hát őket hallgathatjátok itt nálunk is, ugye a Sláger Fesztiválban minden vasárnap 8 és 10 óra között, és hogyha jók az emlékeim, talán ma van Cserháti Zsuzsának is a születésnapja, úgyhogy ez még egy külön alkalmat ad ennek a hétvégi rendezvénynek. Szóval töltsétek a napot a továbbiakban Timivel, aki hát szerintem hűsítő dallamokkal próbál majd készülni a nap folyamán. Én köszönöm a figyelmet, találkozunk holnap reggel.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
5: itt a reklám.
6: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
7: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
6: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
7: Hát tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
6: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
7: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
6: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.
8: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja! Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
9: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza.

0: július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bakk előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bakk nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
2: Ha Mononon autóztok, akkor a Jókai utcába számítsatok a szokásosnál nagyobb forgalomra, emiatt lassulás is tapasztalható.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
3: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. Még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News.
5: Magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Keddé félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. A mintegy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉBIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. De a bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. A változóan felhős idő várható, elszórta még előfordulhat zápor vagy zivatar. Délután 27-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Holnap is több órás napsütésre, kellemesebb nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A reggeli minimumok 10 és 16, a délutáni maximumok 25 és 30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
4: 93.4 Rádió Dabas.
5: A régió leghallgatottabb rádiója.
6: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 2026. június 22-e, hétfő van, a mai nap a Paulinák ünnepelnek, őket és persze a születésnaposokat is szeretettel köszöntjük. Most 6 perccel múlt 11 óra, úgyhogy belekezdünk a mai Délibábba. Én Zoltán Timi vagyok, és este 6-ig hozom nektek a legjobb zenéket, először itt a Délibábban, majd aztán 3 órától a Hangárban is. Töltsétek velem ezt a délutánt!
5: Az ország szívében
4: együtt a legjobbakkal.
5: Rádió Dabas,
4: az otthon hangja. Délibáb,
5: Délibáb, a feje tetejére állt világ.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Jelentősen megnőtt az ivóvízfogyasztás. Az egészségház belső felújítására költi körkényben a kommunális adóbevételt. A tegnapihoz hasonló idő várható.
5: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Jelentősen megnőtt az ivóvízfogyasztás a Daköv Kft. Szolgáltatási területén a hétvégi kánikula miatt. Ezért a vízellátó rendszerek terhelése több településen elérte teljesítőképességük határát, közölte a szolgáltató. A Daköv Kft. Szerint jelenleg minden rendszer üzemszerűen működik, ugyanakkor a további fogyasztás növekedés ellátási problémákat okozhat. A fokozott terhelés elsősorban Ráckevét, Szigetbecsét és Dömsödöt érinti. Ráckevén különösen a Somlyó-sziget és az Újtelep városrészben, míg Szigetbecsén és Dömsödön főként a nyaralóövezetekben tapasztalható kiemelkedő vízfelhasználás. A szolgáltató tájékoztatása szerint a vízellátó rendszerek jelenleg maximális kapacitással üzemelnek, és a Daköv valamennyi rendelkezésre álló személyi és technikai erőforrását mozgósította a folyamatos ellátás biztosítása érdekében. Arra ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy egy esetleges műszaki meghibásodás vagy további fogyasztás növekedés nyomáscsökkenéshez, átmeneti vízhiányhoz, illetve helyi vízellátási problémákhoz vezethet. A vízkorlátozások és az esetleges ellátási zavarok megelőzése érdekében a Daköv alaposság együttműködését kéri. Arra kérik a fogyasztókat, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, és lehetőség szerint mellőzzék a nagy vízigényű tevékenységeket, így például a medencék feltöltését, az ivóvízzel történő autómosást, a nagy mennyiségű locsolást, valamint az utak és járdák vízzel történő pormentesítését. A szolgáltató emellett azt is kéri, hogy a lakosok csökkentsék a növényzet öntözésére felhasznált ivóvíz mennyiségét és gyakoriságát, ezzel is hozzájárulva a biztonságos vízellátás fenntartásához a nyári időszakban. Az egészségház belső felújítására költi körkényben a július 1-től fizetendő kommunális adót. Az új adónemet januártól vezette be az önkormányzat, azonban fél éves türelmi időt adott a lakosságnak. Az új adónem bevezetésétől negatív kritikákat vár Malata Zsolt polgármester, azonban a pályázati források hiányában csak ilyen módon tud bevételre szert tenni a város.
6: Én is tudom jól, hogy egy adó bevezetése nem jó. Mindig nehéz, mindig nagyon sok kritikát és nagyon sok ellenvéleményt is fogunk kapni. Viszont van egy olyan célunk, ami szerintem minden örkényi lakosnak a céljait szolgálja, ez pedig az egészségháznak a belső felújítása. Volt egy külső felújítás, egy átfogó energetikai felújítás, de belső felújítás az gyakorlatilag 30 éve nem történt az egészségházban. Tehát ez egy olyan terület, amit ebből a forrásból, ami befolyik kommunális adóbevételből, ebből a forrásból szeretnénk megvalósítani. Hát a Magyar Falu programos kritérium az, hogy 5000 alatti települések, ez egy nagy érvágás. Szerintem az 5000 feletti településeknek nincs sok 5000 feletti település Magyarországon, nem annyira jelentős. Viszont a problémánk az, sőt lehet, hogy még nagyobb. Ettől függetlenül az egészségházunk működik, és azt gondolom, hogy nagyon jól működik, és még szeretnénk javítani, és ez lehet egy olyan segítség, amivel tudjuk javítani. Nyilván érnek kritikák a szolgáltatásokkal kapcsolatban, és ez egy olyan pont, amit meg tudunk fogni, és itt a nulla évestől a legidősebb korig minden területet le tudunk fedni ezzel, hogy ezt javítjuk.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
7: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Veretlenül a 17 győzelem mellett mindössze egy döntetlennel veszítve pontokat nyerte meg a Pestvár megyei negyedosztály délkeleti csoportját, Pilis 2. Bán Zsolt játékos edző és Földel Zoltán együttese az őszi idényt követően 7 pont előnnyel várta a tavaszi folytatást, amelynek során mind a 9 találkozóját megnyerte. Pándon 11-0-ás, Nyársapáton 8-0-ás, Cegléd-Bercelen pedig 6-0-ás sikert aratva. A zöld-fehérek végül fölényesen 12 ponttal előzték meg az ezüstérmes és az osztályozon a feljutást ugyancsak kiharcoló Kincsen Farmost. 18 mérkőzésükön 113-szor találtak a kapuba, ami több mint 6 gólos mérkőzésenkénti átlagnak felel meg. A csapat vezetőedzője így nyilatkozott az osztályváltással kapcsolatban a Sportszelet Online-nak. A bajnokság után rendezett bajnokok tornáján a Török Bálint ellen 4-0-ás győzelemmel kaphattunk némi ízelítőt, milyen találkozók várhatnak ránk a megye 3-ban. Talán csak 2 labdarúgom kerül fel nyáron a klub első számú csapatához, de úgy néz ki, a visszalépett új lengyeltől érkezik majd 4-5 futballista. Július közepén kezdjük meg a felkészülést, olvasható a Sportszelet Online-on. Monor egyik fitness központja osztott meg egy bejegyzést közösségi felületén, ahol arról számoltak be, hogy Gutyán Richard első profi testépítőjük, profi kártyát szerzett az elmúlt hétvégén, így most nemzetközi szinten is megmérettetheti magát a világbajnoki címért a hétvégén. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a rádióra most.
4: Ma több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél több felé megélénkül. Délután 30-35 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
5: 93.4 Rádió Davas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4. I saw the tears in your eyes. They got me burning up inside. When I found you, another slide upon your face. You gave

0: Ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: 93.4 Rádió Dabas. A hírek után folytatjuk is a déli bábot, de előtte ránézünk most az utakra. Lassú a haladás Gyálon a Radnóti utcában és Taksonyban is a Veselényi Miklós utcában.
1: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a vízminta nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személy szállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek. A legmagasabb hőmérsékletek délután 30 és 35 fok körül alakulnak.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel. Félig századig.

0: legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 3 perccel múlt dél, úgyhogy robogunk is tovább a délibáb második órájával, amiben hozom nektek például Lady Gaga-t, és itt lesz velünk Lizzo is, de hamarosan azt is kiderítjük, hogy kinek mit tartogatnak már a csillagok.
1: A 70-es,
0: a 80-as,
1: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
0: 93.4 Rádió Dabas,
1: az otthon hangja.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Készült már a nyár, mikor a szívem újra rád talált. Dunaparti forró éjszakák, úgy de szeretem az illatot.

Ez volt Dash és az Elaludni, most pedig Álvaló Szolerrel folytatjuk a Déli Bábot, aki egyébként nemrég látogatott el hozzánk és csapott egy hatalmas bulit a Barbanegrában. Érkezik tehát ő és a Regáló itt az Otthon hangjában.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen keményfaágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Porsche M5, Budapest, Szentlőrinci út 1.
6: Skoda. A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
7: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Néli

órákon tart egész nap. Rádió Dabas 93.4, az otthon hangja.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Ahogy az óra elején már ígértem, jöjjenek a csillagok mai üzenetei nektek. Kedves kosok, ma akkor jártok a legjobban, ha nem akartok mindent azonnal megoldani. Egy kis türelem most meglepően sok ajtót kinyithat, és még az is lehet, hogy valaki magától közeledik felétek. Ha bika vagy, ma hallgass a belső hangodra. Egy döntésnél most többet érhet a megérzésed, mint egy hosszú lista az érvekről. Estére egy kis kényeztetés, finom vacsora vagy nyugodt énidő is igazán jól fog esni. Ikrek, ma pöröghet körülöttetek az élet. Sok hír, üzenet vagy váratlan feladat érkezhet, de nem kell mindegyikre azonnal reagálnotok. A jó időzítés most fél siker és egy kis humorral még a feszültebb helyzeteket is könnyen elsimíthatjátok. Rákjegyű hallgatóinknak üzenjük, hogy ma különösen fontos lehet, hogy olyan emberekkel legyetek, akik mellett igazán önmagatok lehettek. Egy őszinte beszélgetés vagy kedves gesztus most sokat könnyíthet a lelketeken. Oroszlánok, ma könnyen rátok irányulhat a figyelem. Használjátok ezt ki, de ne akarjatok mindenkinek megfelelni. A természetes magabiztosságotok most bőven elég lesz ahhoz, hogy jó benyomást tegyetek valakire. Ha szűz vagy, ma jól jöhet egy kis rendszerezés. Egy régóta halogatott ügy végre könnyebben elindulhat, mint gondolnád. Ne ragadj bele minden apró részletbe, mert most a nagyobb összkép gyorsabban megmutatja, merre érdemes tovább menni. Mérlegek, ma az egyensúly lesz a kulcsszó. Ne csak mások kedvéért mondjatok igent valamire, amihez valójában nincs kedvetek. Egy finom, de határozott nemet most sokkal jobban fogadnak, mint gondolnátok. Skorpióként ma érdemes figyelni a kimondatlan jelekre. Jó ráérezhettek arra, mi zajlik a háttérben, de nem kell minden apróságból nagy ügyet csinálni. Nyilasok, ma jöhet egy kis friss levegő a megszokott rutinba. Egy új ötlet, spontán program vagy inspiráló beszélgetés teljesen más irányba viheti a napotokat. Bakjegyűek, ma a kitartásotok lehet a legnagyobb erőtök. Amit most következetesen végigvisztek, annak hamarosan látni fogjátok az eredményét. Nem kell kapkodni, mert a biztos tempó most sokkal többet ér, mint a gyors, de bizonytalan megoldások. Vízöntők, engedjétek be a váratlan. Egy szokatlan ötlet vagy furcsa helyzet elsőre kizökkenthet, de végül még akár kifejezetten jól is alakulhat. Ma érdemes nyitottnak maradni, mert egy spontán fordulat új lendületet hozhat. Végezetül pedig, ha halak vagy, ma könnyen ráhangolódhatsz mások érzéseire. Ez szép adottság, de ne feledd, a saját nyugalmad is ugyanilyen fontos. Egy kis csend, zene vagy egy nyugodt séta segíthet abban, hogy estére újra feltöltődj.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.

0: 93.4 Rádió Dabas, már is folytatjuk a mai déli bábunkat, de előtte most közlekedünk kicsit. Lassú a haladás az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a Budapest felé vezető oldalon útzár miatt. Kb. 3 perc menetidő növekedéssel kell számolnotok, amennyiben arra autóztok.
1: Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, a kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás ideje alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség, a tikasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Elkezdődött a csillagászati nyár, a napforduló vasárnap délelőtt 10 óra 24 perckor történt. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A bolygó ebben az időszakban van legtávolabb a naptól, míg a téli hónapokban a legközelebb. A különbség nagyjából 5 millió kilométer. A változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar, délután 27-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Holnap is több órás napsütésre, kellemesebb nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A reggeli minimumok 10 és 16, a délutáni maximumok 25 és 30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas. 3 perccel múlt 13 óra, úgyhogy folytatjuk is a tovább a déli bábot. Mivel tombol a levendula szezon, a Tudás Morzsákban ma arról lesz szó, hogy milyen jótékony hatásai vannak a levendulának, és hogyan használhatjuk fel ezt az illatos virágot az otthonainkban. Tartsatok velünk ebben az órában is, itt az Otthon hangján.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az Otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

93.4 Rádió Dabas, ez volt Dua Lipa és az Illusion, most érkezik a Balkán VIP, de ne felejtjétek, hogy a Facebook oldalunkon van egy nyereményjáték lehetőség a Best of Máté Péter Cserháti Zsuzsa emlékestre, ami június 27-én lesz a Kaszinó teraszon. A páros belépőért semmi más nem kell tennetek, csak írjátok meg a poszt alá, hogy kit vinnétek magatokkal a koncertre. A sorsolásra holnap kerül sor 11 óra előtt itt a 93.4-en, most pedig érkezik tehát a Lombkoronák, hamarosan pedig jövök a mai tudásmorzsákkal is.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babos 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Néli bár.

0: Sting slágere után egy aktuális témához evezünk, ugyanis júniusban nem csak a nyár, hanem a levendula szezon is beindul. A következő percekben megnézzük, mi mindenre használhatjuk ezt az illatos lila virágot.
1: Városi legendák
2: vagy elképesztő tények.
1: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
0: Júniusban indul igazán a levendula szezon. Ilyenkor sokan keresik fel a szedd magad levendulásokat, vagy vágják le a kertben illatozó bokrokat. A levendula nem csak gyönyörű dekoráció, hanem évezredek óta ismert, sokoldalúan használható növény is. Régen még mágikus, védelmező erőt is tulajdonítottak neki, ma inkább az illata, a nyugtató hangulata és a konyhai felhasználása miatt szeretjük. A frissen szedett levendulából készülhet például csokor vagy ajtódísz, a megszárított virágokat pedig érdemes kis vászonzsákba tölteni. Ezeket betehetjük a ruhásszekrénybe vagy a fiókokba, ahol kellemes illatot adnak a textileknek, sőt, gyakran a molyok távoltartására is használjuk őket. A levendulából tea is készíthető. Egy kevés szárított virágot forró vízzel leöntve, 10-15 percig állni hagyva illatos, nyugodt esti italt kapunk. Sokan enyhe feszültségoldóként vagy emésztési panaszok esetén is fogyasztják, de tartós tüneteknél azért érdemes szakemberhez fordulni. A levendula fürdővízbe is kerülhet, akár fürdősóként, akár egy kis textil zsákba kötve. Egy fárasztó nap végén kellemes, lelassító esti rituálé is lehet. Aki pedig gasztronómiai kalandokra vágyik, levendula szörpöt, kekszet, süteménykrémet, vagy akár húsok és sajtok mellé kínált, gyümölcsös csatnit is készíthet belőle. Fontos viszont, hogy az erős aromája miatt mindig csak óvatosan adagoljuk. Végül pedig a levendula illóolaját sokan természetes rovarirtószerként is használják, például vattakamaszra cseppentve, a hangyák által kedvelt helyekre téve. Egy biztos, ez az illatos lila virág nem csak a kertet szépíti meg, hanem a nyári hétköznapokat is egy kicsit nyugodtabbá, otthonosabbá teheti.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 93.4 Rádió Dabas. 2 perc múlva 14 óra, úgyhogy folytatjuk is a déli bábot, de előtte most ránézünk az élőképre, ami azt mutatja, hogy lassú a haladás az M5-ös autópályán Ócsánál a Budapest felé vezető oldalon, és Vecsésen is a Mátyás utcában.
1: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Kártalanítják az afrikai sertéspestéssel érintett gazdákat. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gernán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcsodán a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspestis, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzet felzárkózását segítik a támogatási politikában. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspestis, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért.

0: vonatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatónak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Nemrég megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként férhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel fűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóba. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hozzátette, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak sem épülnek. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. Két perccel múlt 14 óra, úgyhogy a déli báb negyedik órájával folytatjuk a mai délutánt. A jó zenék mellett hamarosan hozok nektek közérdekű infókat, Ági érkezik a vételkörzet friss híreivel, Krisztián pedig majd a sporthírekkel. Tartsatok velünk a továbbiakban is.
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: értékek közvetítünk. Közérdekű információk.
1: A Gyóni Géza Általános Iskola magyar, matematika, angol szakos pedagógust és napközis nevelőt keres. Jelentkezni Kotán Sándor intézményvezetőnél lehet a 0629 367 391-es telefonszámon. Június 27-én délután 15:30-tól a 20. jubileumi László napi vigasságok keretében a gyermeknéptánci lesz a főszerep a Kiskun Lackházi Munkácsi téri pihenőparkban. Színpadra lépnek a Tuli Tánc csoport lelkes kis táncosai is, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak az eseményre. Valamint éjszakai lepkevadászat lesz Albert Irsán. Éjszakai fénycsapdás lepkebemutatóra várják a kicsiket és a nagyokat július 11-én este 6 órától a Ceglédi út 42 szám alatt lévő természetismereti bemutatóházban.
0: A Rádió Dabas közérdekű információit hallott.

van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

hol a nyár? Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, G-Nims és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felsőfokon Dabason. 0630-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Okos zebrára pályáztak Nyíregyházán. Fontos a képviselők számára a személyes települési jelenlét. A forróság marad, az zivatarok esélye csökken.
2: Hírmondó.
4: Rólunk szól.
2: Régiónk hírei.
4: Első kézből.
2: Első kézből.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Okos zebrára pályáztak Nyíregyházán. A Jókai úti kereszteződésbe szeretnék telepíteni, mert a település külterületi részéről nagy sebességgel érkeznek a járművek, így az úttesten való átkelés veszélyes helyzeteket teremt. Mészáros Sándor polgármester azt mondta, a közlekedés biztonság fejlesztése a versenyképes járások programban is kiemelt terület.
5: Közlekedés biztonság, közbiztonság fejlesztés is nagyon fontos. Ez a biztosítóhoz beadható pályázat, amiben tavaly is benyújtottunk, ez a Safe Cross nevű okoszebra pályázat. Ezt idén is benyújtottuk a Felső Nyíregyházi gyalogátkelőhely vonatkozásában. Ahogy Alsó Nyíregyházra beírunk Felső Nyíregyházára, ott gyakorlatilag a Jókai úti kereszteződés előtti zebráról van szó. Pont az a baj ezen a szakaszon, hogy a külterületről viszonylag gyorsan érkeznek be az autósok a település részre, a belterületi részre, és sokan figyelmen kívül hagyják azt, hogy ott már nem is tudom hány év volt a gyalogátkelőhely van.
1: Megkezdte az egyeztetéseket Pest vármegye 13-as számú választókerületének településeivel Hende Máté országgyűlési képviselő. Az elmúlt hetekben a térség polgármestereivel, szakmai szervezetek képviselőivel és helyi közösségekkel folytatott megbeszéléseket, hogy feltérképezze a választókerület legfontosabb fejlesztési igényeit és problémáit. A képviselő találkozott a választókerület településeinek polgármestereivel, akikkel a helyi közösségeket érintő legfontosabb kérdéseket tekintették át. Az egyeztetéseken szó esett egyebek mellett a fejlesztési igényekről, a közlekedési problémákról, a környezetvédelmi kihívásokról, valamint azokról a területekről, ahol a települések hatékony érdekképviseletet és együttműködést várnak. Az elmúlt időszakban több szakmai kérdés is napirendre került. Kiemelt figyelmet fordított a közlekedés biztonságra, ennek kapcsán beszámolt az 5-ös főút egyik balesetveszélyes szakaszának felújításáról, amelyet még a tavasszal sikerült elvégezni. Hangsúlyozta, hogy a térség közlekedési problémáinak kezelése továbbra is fontos feladat marad. A környezetvédelmi és vízgazdálkodási kihívások szintén hangsúlyos szerepet kaptak munkájában. Dabason aszályfórumot tartottak, ahol a vízmegtartás lehetőségei, a mezőgazdaságot érintő problémák és a lehetséges helyi megoldások kerültek terítékre. A képviselő egyeztetett a Pilisi parkerdő vezetőivel és erdészeivel is, hogy tájékozódjon a Dabas környéki erdők helyzetéről, kezeléséről és az ágazat előtt álló kihívásokról. Hende Máté úgy fogalmazott, képviselői munkájának egyik legfontosabb célja, hogy személyesen jelen legyen a településeken, meghallgassa a helyiek véleményét és velük együttműködve képviselje a térség érdekeit. a sportlétesítményeknél elhelyezett hulladéktárolók rendeltetésszerű használatára hívta fel a figyelmet a Bugyi Sport Egyesület. Az egyesület közleményében arról ír, hogy a sportcsarnoknál és a sportpályán található kukába rendszeresen magánszemélyek helyezik el saját háztartási hulladékukat, ami jelentős többletterhet okoz a szervezet számára. A tájékoztatás szerint a hulladéklerakók kizárólag a sporttelepeken keletkező szemét gyűjtésére szolgálnak. Az egyesület évente több százezer forintot fordít a tárolók bérlésére és a hulladék elszállítására, ezért különösen problémásnak tartják, hogy sok esetben már a saját működésük során keletkező hulladéknak sem marad elegendő hely. A Bugyi eset szerint visszatérő jelenség, hogy egyesek autóval vagy kerékpárral szállítják a tárolókhoz az otthonukban feleslegessé vált hulladékot. Ennek következtében a konténerek gyakran röviddel az ürítést követően ismét megtelnek. Az egyesület azt is jelezte, hogy a szabálytalan hulladékelhelyezés több alkalommal a térfigyelő kamerák látóterében történt. A sportegyesület arra kéri a lakosságot, hogy ne használják saját szemét elhelyezésére a sporttelepek hulladéktárolóit.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
4: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
4: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
6: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Az UTE pályán rendezett budapesti versenyen ismét szépen szerepelt Szaller Szonya, a Hernádi Atlétikai Klub tehetséges dobóatlétája. Szonya ezúttal is két versenyszámban állt rajthoz, felnőtt diszkoszvetésben 28,1 méteres eredménnyel a 8. helyen végzett. A nap legnagyobb örömét azonban az U15-ös súlylökés hozta, ahol tovább folytatta az ismerkedést a forgásos technikával, és ennek már is megérkezett az eredménye, 10,3 méteres dobással valódi egyéni csúcsot ért el, amellyel aranyérmet szerzett. A versenyt nehezítette a változékony időjárás is, meleg, vihar és eső, mindenből jutott a nap folyamán. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Kedden a napos időt csak a kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt marad az északi a szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Köszönöm a figyelmet!
2: Társadalmi célú reklám következik.
7: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
8: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Reklám.
2: Reklám.
9: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
2: Kérd egyedi ajánlatainkat.
9: Írja a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Sziasztok, itt Diaz
11: és Manta.
10: Ez meg a legújabb dalunk a Méreg, itt a Rádió Dabason.
12: Hiába

Június 22-e van, és ma ünnepli 29. születésnapját Dániel Figergő, debreceni énekes, dalszerző és színpadi előadó, akinek mi is gyakran játsszuk a számait. Gergőt sokan az X-Faktorban ismerhették meg, később pedig a dal 2018-ban robbant be igazán, az Azt mondta című dalával. Megnyerte az elődöntőt, és a döntőben a szakmai zsűri szavazatai alapján ő végzett az élen. Érdekesség, hogy gyerekként nem csak a zene, hanem a kosárlabda is komolyan foglalkoztatta, később pedig több hangszeren is megtanult játszani. Gitáron, zongorán, szaxofonon, sőt még klarinéton is. Dániel Fi nem csak énekesként aktív, hanem színészként, műsorvezetőként és dalszövegíróként is dolgozik, így nála tényleg nem egyetlen műfajban zajlik az élet. A mai nap a szülinapjára való tekintettel kicsit a szokottnál is több számot hallhatunk majd tőle, most például érkezik a Nem búcsúztam el itt az Otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
3: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29-361-776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
5: 93.4 Rádió Dabas. A déli báb után már is megyünk tovább a Hangárral, de előtte közlekedünk még egy kicsit. Az Útinform arról tájékoztat, hogy az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, az M0-ás autóúti csomópont közelében két kis tehergépjármű összeütközött a belső sávban, így a 23-as kilométernél a baleset helyszínén a forgalom csak a külső sávban halad.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű őszre készül a kormány. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
6: Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű őszre készül Magyar Péter kormánya. Szeptembertől sorra érkeznek az országgyűlés elé a minisztériumok törvénycsomagjai. A tervek szerint októberben kerül az országgyűlés elé a 2027-es költségvetés, és még abban a hónapban benyújtják a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot is. Már 2027 elején megkezdheti az Európai Ügyészség a működését Magyarországon. Egyebek mellett szeptemberben eltörlik a pedagógusok szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat is, és átalakítanák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is, valamint átalakítanák a nemzeti kulturális alapot. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javul korlátozó akadályokat is, és átalakítanák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is, valamint átalakítanák a nemzeti kulturális alapot. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok

0: Szövetsége a nyílt levél szerint a sajtóból értesült, hogy a Tiszapárt a polgármester illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását és a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését célzó javaslatot nyújtott be. A javaslatot nem csak azért sérelmezik, mert nem tartja tiszteletben az egyenlő bánás modellét, hanem azért is, mert azt csugalja a választópolgároknak, mintha a vármegyei közgyűlések csak érdemi munkanélküli találkozóhelyek lennének. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszesítólagot nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyel, rosszulét esetén pedig egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Minden órában meghal egy tüdőrákos beteg, de sokkal jobb a helyzet, mióta tilos beltéren dohányozni. A dohányzással összefüggő daganatok kialakulása 12 év alatt 30%-kal csökkent a férfiak, 12%-kal a nők körében. A dohányzás beltéri betiltása komoly áttörést hozott, javuló tendencia figyelhető meg a passzív dohányzás visszaszorításában. Kedden is több órás napsütésre kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel. Reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 93.4 Rádió Dabas. 2 perc elmúlt 15 óra, úgyhogy ezzel el is érkeztünk a hangár első órájához. Itt lesz velünk többek között Dua Lipa és a Halott pénz is, de most indítsuk az órát a Honey Beast-tel. Ez itt a hetes, az otthon hangja.
2: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászmelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászmelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
8: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Reklám.
2: Reklám.
9: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
10: Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

Bálya Lex és Nagy Bogi új slágere után most más vizekre evezünk, ugyanis június 22-e van, és nem csak Daniel Gergő ünnepel ma, hanem Meryl Streep is, aki ma tölti a 77. születésnapját. A háromszoros Oscar és 8-szoros Golden Globe díjas amerikai színésznő az amerikai film egyik legnagyobb ikonja. Az eredetileg Mary Lou Streep néven született színésznő elképesztő sokoldalúságáról ismert. Ugyanúgy emlékezetes volt a Sophie választásában, a Vaslédiben vagy az Ördög Prádát visel című filmben, mint a könnyedebb Mamma Mia-ban. A világsztárrá válás előtt sok színészhez hasonlóan Streepnek is volt civil foglalkozása, pincérnőként dolgozott egy New Jersey-ben lévő hotelben. A színészi válását azonban nagyban megkönnyítette, hogy állítólag fiatalabb korában fotográfus memóriája volt, egyszeri olvasás után képes volt megegyezni a szövegeket. Ahogy említettem, sokan a Mamma Mia-ból ismerik őt, úgyhogy akkor érkezzen egy Abba sláger, neki pedig innen is boldog születésnapot kívánunk, és sok-sok fantasztikus szerepet és sikereket még a karrierjében.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Ország és közterek.
1: 93.4 Rádió Dabas. Egy újabb óra végéhez értünk, úgyhogy ránézünk ismét az utakra. Torlódás alakult ki az M5-ös autópályán Inárcs és Ócsa között a Budapest felé vezető oldalon. Kb. 11 perces menetidő növekedéssel kell számolnotok, amennyiben arra autóztok.
2: Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű őszre készül a kormány. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
0: Novel,
3: Noticias,
0: Novinky,
3: News,
0: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű őszre készül Magyar Péter kormánya. Szeptembertől sorra érkeznek az országgyűlés elé a minisztériumok törvénycsomagjai. A tervek szerint októberben kerül az országgyűlés elé a 2027-es költségvetés, és még abban a hónapban benyújtják a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot is. Már 2027 elején megkezdheti az Európai Ügyészség a működését Magyarországon. Egyebek mellett szeptemberben eltörlik a pedagógusok szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat is, és átalakítanák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is, valamint átalakítanák a nemzeti kulturális alapot. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Nem tetszik a polgármestereknek a fizetésük csökkentése, személyes egyeztetést kérnek. A megyei önkormányzatok országos szövetsége a nyílt levél szerint a sajtóból értesült, hogy a Tiszapárt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását és a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését célzó javaslatot nyújtott be. A javaslatot nem csak azért sérelmezik, mert nem tartja tiszteletben az egyenlő bánásmód elvét, hanem azért is, mert azt csugalja a választópolgároknak, mintha a vármegyei közgyűlések csak érdemi munkanélküli találkozó helyek lennének. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid arra kért

0: Őseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyel, rosszulét esetén pedig egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Minden órában meghal egy tüdőrákos beteg, de sokkal jobb a helyzet, mióta tilos beltéren dohányozni. A dohányzással összefüggő daganatok kialakulása 12 év alatt 30%-kal csökkent a férfiak, 12%-kal a nők körében. A dohányzás beltéri betiltása komoly áttörést hozott, javuló tendencia figyelhető meg a passzív dohányzás visszaszorításában. Kedden is több órás napsütésre kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók, a légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel, reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. Két perc elmúlt 16 óra, így a hangár második órájával folytatjuk ezt a délutánt. A Tudás Morzsákban korábban arról meséltem nektek, hogy milyen sokféleképpen használhatjuk fel a levendulát, úgyhogy a mai étel ízesítőben folytatva ezt a vonalat, egy olyan receptet hoztam nektek, aminek a főszereplője szintén a levendula lesz. Úgyhogy ha tehetitek, maradjatok velem ebben az órában is.
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Reklám.
9: Reklám.
10: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írja a marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: rádiódabas a vacsorát is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ínycsiklandó vacsoratippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Itt a június, úgyhogy itt a levendula szezon is, most pedig egy könnyed, olasz desszert receptet hoztam nektek, ami nem más, mint a levendulás pannakotta. Szükségetek lesz hozzá 2,5 deci tejre, 4 teáskanál levendulavirágra, 10 deka cukorra, 1 teáskanál zselatinporra, 1 darab citromra és 2,5 deci görög joghurtra. Első lépésként a tejet megmelegítjük és hozzá keverjük a levendulavirágokat, majd pihentetjük 5 percig és leszűrjük. Utána a tejet a cukorral lábosba tesszük és kevergetve addig melegítjük, míg a cukor fel nem oldódik. Ha ezzel megvagyunk, akkor összekeverjük a zselatint kb. 4 teáskanál hideg vízzel, és felmelegítjük addig, míg a zselatin fel nem oldódik. Ezután hozzáadunk egy kevés meleg tejet, és hozzáadjuk a zselatinos keveréket is a megmaradt tejhez. Belereszeljük a citromhéját, majd összekeverjük a joghurttal. Végül csészékbe töltjük ezt a keveréket, és a hűtőbe tesszük, hogy megszilárduljon. Néhány levendula virággal feldobhatjuk egyébként a tálalást. Jó étvágyat kívánunk hozzá!
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en. Amíg te

ország közepén. Együtt a legjobban.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: 93.4 Rádió Dabas. Már is folytatjuk a mai hangárunkat, de most közlekedünk kicsit. Lassú a haladás az M0-áson Becsés térségében Maglód irányában, és az M4-es úton is torlódásra kell számítani Üllőnél.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a víz mintha nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasút társaságtól bérelt 10 személy szállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasút társaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. Az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a

0: többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. Egy perc elmúlt 17 óra, úgyhogy ezzel be is fordultunk a mai hanger harmadik órájába. Bár mi csak a hét elején járunk, az előrejelzés szerint egész héten ilyen tomboló kánikula lesz az ország minden pontján, úgyhogy a mai kultúrkálóban ennek megfelelően hozok majd nektek programajánlókat. Tartsatok velem ebben az órában is.
2: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
3: Az otthon.

0: Kultúrkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A zenész családból származó Horváth Tamás 2025-ben ünnepelte 10. Budapest Parkos koncertjét, amelynek dátuma, ahogy az előzőek is, tetoválásként került fel a karjára. A teltházas jubileum után 2026-ban ismét visszatér a parkba, hogy újra megtáncoltassa a közönséget a szabad ég alatt. Az idei show a tavaly elkezdett történetmesélős világot viszi tovább, ám ezúttal még mélyebbre került Tomin belső démonaival vívott harcában. A koncert látvány és hangzásvilágát erősen áthatja az ázsiai kultúra. Manga inspirált vizuálokkal, átértelmezett hangszereléssel és egy grandiózus showval készül. A közönség így nem csupán egy koncertre, hanem egy epikus utazásra érkezik, ahol a zene, a történet és a lenyűgöző látvány találkozik. A koncert június 26-án lesz, este 8 órakor a Budapest Parkban. Most pedig akkor Horváth Tamással megyünk tovább, érkezik az Ebből nem kérek többé itt az Otthon hangján.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Stéger volt Krisztián generációkutató, mindenki számára érthetően mutatja be a generációk közti különbségeket, letisztítva az igaztalan sztereotípiákat és rávilágítva a valódi értékekre. Legújabb könyvével a szülői generációk harca, azaz hogyan értsük meg magunkat, érkezik a Városmajorba. Friss, izgalmas és minden korosztály számára tanulságos gondolatokat hoz, ezúttal a szülők és a gyermekek közötti generációs különbségek mélyebb megértésére helyezve a hangsúlyt. Az esemény június 23-án, azaz holnap este 8 órakor kezdődik a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Két egyfelvonásos opera egy előadáson belül a Margit-szigeti színház színpadán. A Paraszbecsület és a Bajadzók megszületésük óta gyakran együtt kerülnek színre, teljes esti és opera élményt nyújtva a közönségnek. Annak ellenére, hogy zeneileg és történetileg nincsenek közvetlen kapcsolatban, tematikai hasonlóságok miatt remekül kiegészítik egymást. Mindkét opera a vidéki Olaszországban játszódik, a középpontban pedig a féltékenység, a szerelem, a bosszú és a becsület áll, amelyek végzetes kimenetelű tragédiához vezetnek. Főbb szerepekben Barabás Zsuzsát, László Boldizsárt és Farkas Réti Máriát láthatjátok. A bemutató időpontja pedig június 25-e.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja! Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
8: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
9: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
10: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
9: Minden, ami vas.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
12: Okos zebrára pályáztak Nyíregyházán. Fontos a képviselők számára a személyes települési jelenlét. A forróság marad, a zivatarok esélye csökken.
13: Hírmondó.
14: Rólunk szól.
13: Régiónk hírei.
14: Első kézből.
13: Első kézből.
12: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Okos zebrára pályáztak Nyíregyházán. A Jókai úti kereszteződésbe szeretnék telepíteni, mert a település külterületi részéről nagy sebességgel érkeznek a járművek, így az úttesten való átkelés veszélyes helyzeteket teremt. Mészáros Sándor polgármester azt mondta, a közlekedés biztonság fejlesztése a versenyképes járások programban is kiemelt terület.
15: Közlekedés biztonság, közbiztonság fejlesztés is nagyon fontos. Ez a biztosítóhoz beadható pályázat, amiben tavaly is benyújtottunk, ez a Safe Cross nevű okoszebra pályázat. Ezt idén is benyújtottuk a felső nyáregyházi gyalogátkelő hely vonatkozásában. Ahogy alsó nyáregyházra beírunk felső nyáregyházára, ott gyakorlatilag a Jókai úti kereszteződés előtti zebráról van szó. Pont az a baj ezen a szakaszon, hogy a külterületről viszonylag gyorsan érkeznek be az autósok a település részre, a belterületi részre, és sokan figyelmen kívül hagyják azt, hogy ott már nem is tudom hány év volt a gyalogátkelő hely van.
12: Megkezdte az egyeztetéseket Pest vármegye 13-as számú választókerületének településeivel Hende Máté országgyűlési képviselő. Az elmúlt hetekben a térség polgármestereivel, szakmai szervezetek képviselőivel és helyi közösségekkel folytatott megbeszéléseket, hogy feltérképezze a választókerület legfontosabb fejlesztési igényeit és problémáit. A képviselő találkozott a választókerület településeinek polgármestereivel, akikkel a helyi közösségeket érintő legfontosabb kérdéseket tekintették át. Az egyeztetéseken szó esett egyebek mellett a fejlesztési igényekről, a közlekedési problémákról, a környezetvédelmi kihívásokról, valamint azokról a területekről, ahol a települések hatékony érdekképviseletet és együttműködést várnak. Az elmúlt időszakban több szakmai kérdés is napirendre került. Kiemelt figyelmet fordított a közlekedés biztonságra. Ennek kapcsán beszámolt az ötös főút egyik balesetveszélyes szakaszának felújításáról, amelyet még a tavasszal sikerült elvégezni. Hangsúlyozta, hogy a térség közlekedési problémáinak kezelése továbbra is fontos feladat marad. A környezetvédelmi és vízgazdálkodási kihívások szintén hangsúlyos szerepet kaptak munkájában. Dabason aszályfórumot tartottak, ahol a vízmegtartás lehetőségei, a mezőgazdaságot érintő problémák és a lehetséges helyi megoldások kerültek terítékre. A képviselő egyeztetett a Pilisi parkerdő vezetőivel és erdészeivel is, hogy tájékozódjon a Dabas környéki erdők helyzetéről, kezeléséről és az ágazat előtt álló kihívásokról. Hende Máté úgy fogalmazott, képviselői munkájának egyik legfontosabb célja, hogy személyesen jelen legyen a településeken, meghallgassa a helyiek véleményét és velük együttműködve képviselje a térség érdekeit. A sportlétesítményeknél elhelyezett hulladéktárolók rendeltetésszerű használatára hívta fel a figyelmet a Bugyi Sport Egyesület. Az Egyesület közleményében arról ír, hogy a sportcsarnoknál és a sportpályán található kukába rendszeresen magánszemélyek helyezik el saját háztartási hulladékukat, ami jelentős többletterhet okoz a szervezet számára. A tájékoztatás szerint a hulladéklerakók kizárólag a sporttelepeken keletkező szemét gyűjtésére szolgálnak. Az Egyesület évente több százezer forintot fordít a tárolók bérlésére és a hulladék elszállítására, ezért különösen problémásnak tartják, hogy sok esetben már a saját működésük során keletkező hulladéknak sem marad elegendő hely. A Bugyi eset szerint visszatérő jelenség, hogy egyesek autóval vagy kerékpárral szállítják a tárolókhoz az otthonukban feleslegessé vált hulladékot. Ennek következtében a konténerek gyakran röviddel az ürítést követően ismét megtelnek. Az Egyesület azt is jelezte, hogy a szabálytalan hulladékelhelyezés több alkalommal a térfigyelő kamerák látóterében történt. A Sportegyesület arra kéri a lakosságot, hogy ne használják saját szemét elhelyezésére a sporttelepek hulladéktárolóit.
13: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
13: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
1: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. Az utepályán rendezett budapesti versenyen ismét szépen szerepelt Szaller Szonya, a Hernádi Atlétikai Klub tehetséges dobóatlétája. Szonya ezúttal is két versenyszámban állt rajthoz, felnőtt diszkoszvetésben 28,1 méteres eredménnyel a 8. helyen végzett. A nap legnagyobb örömét azonban az U15-ös súlylökés hozta, ahol tovább folytatta az ismerkedést a forgásos technikával, és ennek már is megérkezett az eredménye, 10,3 méteres dobással valódi egyéni csúcsot ért el, amellyel aranyérmet szerzett. A versenyt nehezítette a változékony időjárás is, meleg, vihar és eső mindenből jutott a nap folyamán. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
12: Kedden a napos időt csak a kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt marad az északi a szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Köszönöm a figyelmet!
6: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
13: 93.4 Rádió Dabas.

0: 93.4 Rádió Dabas. Hamarosan egy újabb óra végéhez érünk, úgyhogy ma utoljára együtt még kinézünk az utakra. Lassú haladás az M0-áson Vecsés térségében Maglód irányába, és az 51-es úton is mindkét irányban Dunaharasztinál.
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: Ma este 9 órakor a Film Plus csatornáján a Légcsavar című amerikai akciófilmet láthatjátok 2005-ből. A történet szerint egy rémálom válik valóra, amikor a férjét gyászoló Káli Pret repülőgépmérnök elveszíti 6 éves lányát a repülőn, ami 9000 méter magasságban tart New York felé. 3 órával a repülés után Káli ugyanis arra ébredt fel, hogy Julia eltűnt. Ráadásul senki sem hajlandó elismerni, hogy a lány valaha is a repülőgépen volt. Miután a kapitány sem hisz neki, a kétszintes monstrumon kénytelen a saját kezébe venni az ügyét, hogy kiderítse az igazságot. Főszerepben Judy Fostert láthatjátok. Én most ezzel a programajánlóval búcsúzom tőletek mára, de ha tehetitek, maradjatok továbbra is itt az Otthon hangján, hiszen a hírek után 6-tól a sporthétfőt hallhatjátok a hétvége főbb sporteseményeivel, aztán a szombati térségi naplót ismételjük, holnap reggel pedig újra sporttal ébredhettek majd. És ne feledkezzetek meg a Facebook oldalunkon található nyereményjátékról sem, ahol páros belépőt nyerhettek a Máté Péter Cserháti Zsuzsa emlékestre a kaszinó teraszra, mindössze csak egy kommentet kell írnotok, hogy kit vinnétek magatokkal. Holnap délelőtt sorsolunk, úgyhogy hajrá! Én Zoltán Timi voltam, velem legközelebb szerdán találkozhattok. Szép estét és jó pihenést kívánok mindenkinek!

Legközelebb is kulturkáljon velünk! Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.

0: Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzés, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a

0: akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Elkezdődött a csillagászati nyár, a napforduló vasárnap délelőtt 10 óra 24 perckor történt. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A bolygó ebben az időszakban van legtávolabb a naptól, míg a téli hónapokban a legközelebb. A különbség nagyjából 5 millió kilométer. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: szintén, nyilván a másik oldalról is így van, de ez kicsit evidensebbnek tűnik, és ugye nem régóta van ez a bajnokság, 3 éve rendezik Magyarországon még azért, és nagyon sok tekölfoc is jön el flag focizni, és főleg eleinte, de még manapság is látszik egy-kettő ilyen támadó játékosnál, hogy megszokta tekölfocinál, hogy megkapja a labdát, és akkor hát nyilván belerakja a testét, és megpróbál átmenni a védőn, ezzel plusz yardokat, plusz métereket kiharcolni. Ugye, és akkor itt ez nem szabad, és így repülnek a büntetési jelző sárga zászlók. Ugye, még ami nyilván nagyon fontos tartozéka a játéknak, az egy öv, amire a derékon van, helyezkedik el, és ugye két oldalt van egy-egy zászló. Ezek ilyen cuppanós zászlók, egy ilyen hüvelyből kihúzható, és azt kell lerántani a védőjátékosnak, tehát nem a labdát kell elvenni, nem a játékost kell megállítani, úgymond kontakttal, hanem amikor kihúzzák ezt a zászlót ebből a tartóból, abban a pillanatban, ahol a labda jár a pályán, odáig tartott az a támadás, tehát az a play, úgymond. Úgyhogy igazából ez egy nagyon jó bevezető sportága az amerikai focinak, gondoltuk mi az elején, és ezt jól gondoltuk, és főleg a kisebbeknél, tehát hogy nyilván a szülők azért tekölfocizni teljesen érthető módon nagyon nehezen engedik el a gyereküket. Mert hát mit látnak leginkább a tévében, hogy óriási, nagy darab, általában fekete bőrű emberek iszonyatos sebességgel egymásnak rohannak, csattannak, úristen, sérülés van, állandóan álljon a játék, stb. Most eleve a tekölfoci az Magyarországon nagyon nem így néz ki. Tehát, hogy aki már járt egy bajnoki mérkőzésen, legyen az első, másod vagy harmadosztály, amit a tévében látunk, meg ami itt itthon zajlik Magyarországon, vagy igazából Európát is mondhatnám, az totál más. Tehát, hogy azért itt ez nem profi szinten van, itt azért vigyáznak egymásra a játékosok, nyilván nem nincsenek olyan fizikai adottságokkal rendelkező játékosok, mint amiket a tévében látunk, de akkor is, hiába mondjuk el ezt a szülőknek, vagy bárkinek, azért óckodva engedi el a gyerekét, vagy éppen óckodva jön el meccsre. Edzésre. Viszont ugye ez egy kontakt nélküli változat, ez tök jó, és akkor azt mondja a szülő, hogy jó, persze, menjen el, és akkor legalább nem esik bántódása, tényleg, tehát teljesen jogos, sokkal kevesebb sérülés van ebben a sportágban, mint a másikban, de hát ugye ez jellegéből is adódik. Tehát egy non-kontakt és egy kontakt sportág között nyilván alapvetően van egy ekkora különbség. Bocsánat, még egy mondat is befejezem, de ezen kívül tök jó bevezető sportág, most már önálló sportággá nőtte ki magát, ráadásul nálunk is, mert nem azt hagyján, hát nyilván azért az nagyon megdobta Európában a népszerűségét, hogy ugye két év múlva a Los Angeles-i olimpián olimpiai sportág lesz a flag foci. Úgyhogy a női és férfi válogatottak ezért harcolnak, hogy kijussanak 2 év múlva a Los Angeles-i olimpiára.
1: Igen, ugye erről beszélgettünk is már, hogy itt nálunk is volt már ugye felkészülésük, illetve versenyük mind a nőinek, igen, mind a férfi csapatnak korábban a tavasz folyamán. Viszont azt jól látom, hogy egy említetted, hogy már túlnőtte magát ez a sportág, és hogy ugye bevezetője lenne az amerikai focinak, de minthogy én azt látnám, hogy a csapatok tekintetében valahogy népszerűbb lenne, több helyen is lehet találkozni már flag csapatokkal.
0: Igen. Nagyon jól látod. Hát konkrétan úgy indult, 3 éve ez az idei a harmadik bajnokság. 3 éve 8 csapatos volt a felnőtt bajnokság, csak egy felnőtt bajnokság indult. Tavaly, nem, bocsánat, az U17-es már volt. Ugye akkor abban a felnőtt bajnokságban, sőt az U17-esben is szinte csak tekölfocisok játszottak, mert az volt az első év. Mi is tök jók voltunk a felnőtt csapatunkkal, országos harmadikok lettünk. Tavaly a 8 felnőtt csapatból már lett 12, hát ez meg más.

0: szereződött egy év alatt a létszám, ami még mindig nem tűnik olyan hú, de nagyon soknak, de hát azért az 50%-os emelkedés azért az mutatja, hogy azért van ebben potenciál. Ott már tavaly, már idézőjelben csak negyedikek lettünk az országba. Na most idénre 17 csapat vagy indult el a bajnokságban, de úgy, hogy alapvetően 18 nevezett, és még tudunk legalább 6-ról az országban, akik vagy anyagi okok miatt, vagy még létszámra pont, hogy nincsenek meg, vagy nem merték bevállalni ezt. Tehát, hogy legalább egy olyan 24-25 csapat van az országban, ami brutális fejlődés, és biztos vagyok benne, hogy ez még fentebb fog menni, ugyanis nagyon kicsi jusson eszembe. Tehát az anyagigénye, már vagy eszközigénye, bocsánat. Tehát, hogy megveszel egy övet, rajta ez a két zászló, ami azért elég strapabíró, ez körülbelül mondjuk azt nagyon maximum 10 000 forint, és ennyi. Van egy sportcipőd, van egy labdátok, 8-atoknak, 10-eteknek, 20-atoknak, kimentek, kijelöltök egy téglalap alakú pályát, nem kell nagy, mert ugye jó, kicsit nagyobb, mint a kézilabda méretű pálya, tehát ez egy ilyen 70x25-ös, mondjuk így, az már mellékes a gyárban. Tehát, hogy nagyon kicsi az eszközigénye, bármikor, bárhol lehet, tehát ezt egy réten is meg tudod csinálni. Nem kell feltétlenül sportpályát bérelni hozzá, nyilván minél jobb a körülmény, annál jobban tudsz edzeni. De tehát, hogy ezért is szerintem, meg hát nyilván azért az, hogy kisebb a sérülés veszély, kortól, nemtől függetlenül játszhatják. Tehát itt is most, ugye tegnap itt Dabason volt a harmadik fordulója a felnőtt flag bajnokságnak, ugye 17 csapattal. Hát szerintem a csapatok felében lányok is játszanak. És nem is kevesen, tehát van, ahol ketten, hárman is játszanak. Tehát teljesen lehet koedukáltan is játszani. Tehát, hogy azért ez egy könnyed kis mókás sportág, és nagyon élvezhető. És tényleg lehet ezt játszani 3-3 ellen, 4-4 ellen, ugye a felnőtt bajnokság az 5-5 ellen zajlik. Úgyhogy szerintem kicsit félő is, én már hallottam a szövetségtől is ilyen hangokat, hogy lehet, hogy azért fognak elvonni játékosokat, vagy jövőbeli játékosokat a tekkel bajnokságtól, és ennek megvan a realitása.
1: Zajlik tehát a bajnokság, hogyan tovább, hogyan folytatódik?
0: Most a tavaszi, ugye ez volt a harmadik felnőtt flag bajnokság, tegnap itt a tavaszinak vége, még lesz 2 forduló ősszel, és utána 1 forduló, ami ahova már csak az első 8 helyezett jut be, az azt hívják rájátszásnak, és ott fog eldőlni majd, hogy ki lesz a bajnok. Hát mi nem állunk olyan fényesen, sajnos, tegnapi napunk se sikerült túl jól, de hát mondjuk azt nézve, hogy hányan voltunk, és milyen összeállításban, és nem bántva a srácokat, de tényleg nagyon fiatalan álltunk össze, és ebben a brutális időjárásban, ahonnan a kupanapról a két játékvezetőt is elvitt, úgymond a mentő sajnos. Azért nem volt egyszerű 4 meccset lejátszani. Viszont most hétvégén, szintén Dabason, azaz szombaton, elvileg lesz egy U13-as és U17-es kupanap. Azért mondom, hogy elvileg, mert jött már több csapattól, vagyis jött egy csapattól kérés, hogy tolja el a szövetség, mert ez most is hétvégén is 35-36 fokot mond. Ez műfűvön, ez jelenthet ilyen 45-50 fokot is. Tehát tegnap rendesen égetett a műfű, hogyha lekerültél a földre és fölkeltél, a tenyeredet majdnem megégette, annyira forróság volt. Úgyhogy szerintem ez a gyerekeknél el lesz tolva őszre ez a forduló, de nyilván, hogyha mégis meg lesz tartva, akkor azt a közösségi oldalunkon azért lehet majd látni, mert azért hirdetni fogjuk, ugyanis ez lenne a második fordulója az U17-U13-as bajnokságnak, és egyben helyosztó meccsei is lennének, úgyhogy és mindkét korosztályban érdekeltek vagyunk, de mondom, ez most jelenleg egy ilyen 50-50%-os esélye van annak, hogy meg lesz tartva. Szerintem inkább nem, mint igen.
1: Várjuk akkor ezzel kapcsolatos híreket, természetesen beszámolunk majd, és akkor, ha jól vettem ki a szavaidat, akkor most mindkét sportágban egy kis szünet következik, aztán majd ősszel indulnak be újra a versenyek, illetve a felkészülések. Természetesen nyomon követjük majd az eseményeket, és akkor beszélünk ezekről is. Krisztián, köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek szép napot kívánok!
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő. Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab, dabaskukac, gmail.com.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Kártalanítják az afrikai sertéspestéssel érintett gazdákat. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gernán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcsodán a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatónak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Nemrég megkezdte működését az országos mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmas a budapesti közterületeken és sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsolójárművel fűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hozzátette, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak sem épülnek. Kedden is több órás napsütésre kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók, a légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel, reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
2: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép reggelt kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban megnézzük a Drámázni ér új darabját Lajos Mizsén. Részt veszünk egy fekete-fehér mesés estén Búcsán, és elindulunk egy suttogó erdő túrán Hernádon. Már is kezdünk. Tartsanak velem!

0: Szabó Magda Abigail című műve megjelenése óta szinte folyamatosan az érdeklődés középpontjában áll. Az írónő örökzöld története mára már kulturális identitásunk részét képező alkotás, amely minden generáció számára a mai napig meghatározó érvényű jelentőséggel bír. Ezúttal a Drámázni Értársulat repertoárján tűnt fel a mű helyi diákok előadásában. Jöjjenek a részletek!
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
3: Ez a térségi naplón Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Gazsik Linda, Kanyik Janka és Faragó Ádám, és ha ők itt vannak a stúdióban, akkor biztos, hogy a Drámázni Érvadi új darabjáról fogunk beszélgetni. Szervusztok, köszöntelek benneteket az éterben.
4: Szia, Brigi, köszöntjük a hallgatókat.
3: Ádám, veled kezdeném a sort. Ugye az Abigail került fel a repertoárra az idei évben. Beszélgettünk már róla, de azért biztos vannak olyanok, akik nem hallották az akkori beszélgetést. Miért pont ezt a darabot választottad, aztán majd rátérünk a próba folyamatra, és hát a premier már megvolt, szóval erről is tudunk majd beszélgetni.
4: Ugye szerencsére a társulat létszáma elég magas, és gondolkodtunk olyan darabon, amiben mindenki beleillik, és mindenki tud valamilyen szerepet megformálni a darabon belül, és hát azért esett az Abigailre a választás, mert iskolásokról szóló történet, sok gyerkőc szerepel a darabban, vannak nagyobbak is a társulatban, akik esetlegesen a felnőtt szerepeket meg tudják formálni, és ez így egy tökéletesen így összeállt a társulat létszámához igazodva. És hát azt gondolom, hogy nagyon jó választás volt. Azért kellett kihúznunk belőle olyan jeleneteket, amik nem ehhez a korosztályhoz íródtak, de szerencsére így is megkaptuk a teljes történetet, és elő tudtuk úgy adni, hogy érthető legyen maga a sztori. Úgyhogy abszolút jó választásnak gondolom, és remélem, hogy mindenkinek élvezhető volt így is a darab.
3: A lányok nagyon-nagyon bólogatnak, mindjárt sorra kerülnek, de Ádám, mit szólt a csapat, amikor közölted velük, hogy hát az Abigail lesz az, ami idén műsorra kerül?
4: Hát nagyon örültek neki, mégpedig azért, mert pont Lindával már énekeltünk egy koncerten ebből a darabból egy dalt, aztán végül azt a szerepet nem én játszottam, és azt a dalt ki is húztuk belőle, de nem baj, így volt kötődésünk ehhez a darabhoz, és nagyon örültek neki a többiek is, mert tényleg olyan zenei anyaga van, ami abszolút tiszteletre méltó, és Magyarországon kívül is tökéletesen helytállna esetlegesen Amerikában, vagy Londonban, vagy bárhol a világon.
3: Neked maga az Abigail egy klasszikus, azért különböző generációknak különböző dolgot jelent, de mégiscsak valahogy ez benne van a mi entitásunkban.
4: Hát abszolút, több növendéknek is éppen az Abigail volt a kötelező olvasmány az iskolában, úgyhogy pont kapóra jött, hogy tudják oda-vissza a történetet és a szereplőket. Hát Szabó Magdának ez egy ikonikus regénye, és egy olyan csodálatos történet, amit szerintem mindenki ismer, mindenki tudja, hogy miről szól, mi a mondani valója, és órákat lehet róla beszélgetni, úgyhogy a történet az nem volt ismeretlen sem a gyerekeknek, sem nekem, viszont a zenei anyag az, ami nagyon hozzátesz szerintem így könnyedségbe, mert azért ez egy nagyon nehezen emészthető történet, és a zenék nagyon segítenek ebben, hogy ez jól sikerüljön.
3: Pont erre akartam kicsit rákanyarodni, hogy ez egy klasszikus történet, egyfajta kordokumentum, mennyire kellett magyarázni.
4: Nagyon sokat kellett róla beszélgetnünk, azért, hogyha volt úgy időnk, akkor mindig a próbák végén beszélgettünk arról, hogy mi és miért történik ekkor és akkor a darabon belül, és nyilván ez segít a karaktereknek a kiépítésében is, és hogy jobban megértsük a darabnak a mondani valóját, mert azért járnak hozzánk kisebbek is, és lehet, hogy nekik sokkal nehezebben felfogható az, hogy ez egy háborús korban játszódó történet. De azt gondolom, hogy mindenkinek azért sikerült megértenie, ha nem is úgy, ahogy egy felnőtt érteni, de mindenki hitelesen tudta azt a szerepet előadni és megformálni, amit ő kapott.
3: Ugye az ember ilyenkor felkutat minden olyan lehetséges feldolgozást, ami a témában megjelent. Ugye a könyvet olvastuk, vagy olvassuk, vagy olvasni fogjuk, ez egy alapmű. A darabot elmehetünk megnézni a színházba, a dalokat hallgathatjuk. Ugyanakkor van egy filmünk, ami ugyancsak egy ikonikus, egy klasszikus.
4: Hát igen, ahogy mondtad, ez egy ikonikus film. Ugye mindenki, sőt több felnőtt is, akivel beszélgettem, inkább a filmet ismerte, mint sem a könyvet olvasta volna. És milyen kis csalafinta az élet, hogy a filmben Torma Piroskát játszó színésznő Bánfalvi Ági volt az én tanítónőm a színészképzés alatt, úgyhogy ez is egy plusz motiváció volt ahhoz, hogy ezt jól megcsináljuk, ezt a darabot, és többen is megnézték, és nekik is nagyon tetszett, hiába ez egy nagyon régi film, és mégis olyan hitelességgel tudta ezt a könyvet bemutatni a film, hogy még gyerekek számára is könnyedén felfogható.
3: A lányok itt végig bólogattak, úgyhogy térjünk is rátok. Megnéztétek a filmet?
5: Igen, én is.
3: Meséljetek, milyen volt. Emészthető egyébként a mai fiatalság számára ez a történet, ez a film, ez a feldolgozás, ez a fekete-fehér dolog.
5: Nagyon hosszú volt. Egyébként szerintem mindenkinek meg lehet emészteni ezt a filmet. Szerintem sok dologban egyet is értek velük, úgyhogy én nagyon élveztem a filmet.
3: Mit szóltatok, amikor Ádám közölte veletek, hogy hát az Abigail lesz az Ami?
6: Én nagyon örültem neki, mert ugye Ádám is mondta, hogy nekünk már volt egy régebbi kötődésünk ehhez a darabhoz, és én nagyon örültem, és megtisztelő volt, hogy főszerepet kaptam.
3: Meg volt egyébként korábban az Abigail sztori nektek? Valahogy az én generációmba így beépült, meg a tévében szerintem két évente biztos levetítették az Abigailt, meg így a szüleink meséltek róla, de nektek már nem biztos, hogy ennyire élő emlékként ott van valahol a polcon.
6: Nincs.
3: Bejelentette Ádám, hogy akkor Abigail, meséljetek nekünk a próba folyamatokról, a szerepetekről, annak kidolgozásáról. Szóval minden kulisszatitokra kíváncsiak vagyunk.
5: Voltak olyan próbák, hogy egyébként, amikor hát azért Ádám is azért hát így elgondolkozott, hogy ez... és hogy így, hogy fők előadni. De voltak egyébként nagyon jó próbák, és végül egyébként sikerült megcsinálnunk. Úgyhogy próbafolyamatok. Az elején ugye még nehezek voltak, egyébként először még őszintén megvalva, még nem is nagyon ismertem így a történetet nagyon, tehát nem is nagyon értettem. Még a film után is voltak részek, de aztán egyébként, ahogy így átfutottuk a darabot, egyre jobban kezdtem érteni.
3: Mesélj nekünk egy kicsit a karakteredről.
5: Kismari egyébként úgy tudtam belebújni egyébként a karakterébe, hogy így igazából a filmből is tudtam így ihletet venni. Inkább a Zsuzs Katinak az alakításába bújtam bele. Én úgy érzékelem, hogy ő egy ilyen főbb személy az osztályba, és ugye azért ő is mérges lesz majd Vitai Georginára, mivel ugye hát, mivel egy kicsit ilyen főnökösködő személy, így hát, hogyha Vitai Georgina nem fogad szót, akkor ugye erre lett mérges szerintem.
3: Linda?
6: Nagyon jó hangulatba telnek az összes próba. Hát az elején még nehéz volt megérteni így az egészet, de a vége felé már kezdett így szállni, és kellett hozzá az a tömeg, a sok gyakorlás.
3: És a karaktered? Mesélj nekünk te is egy picit róla.
6: Én Vitai Georgina vagyok. Hát őt ott hagyják egy ilyen árkodon, egy lánynevelő intézetben, és ő ezt nagyon nem szeretné, és meghalt az anyukája, apukája meg ott hagyja, és akkor összeveszik Kismarival. Nagyon sok érzés, meg konfliktus van benne. Az elején még nehéz volt eljátszani, de utána egyre jobban belejöttünk.
3: Térjünk rá akkor a premierre, hiszen lezajlott a Lajos Mizsei Művelődési Házban. Milyen érzés volt színpadra lépni, bemutatni a rokonoknak, barátoknak, a családnak, az érdeklődőknek? Hogy telt az a nap?
6: Nagyon izgatottak voltunk, szerintem mindenki, és kellett az összetartás.
5: Igazából szerintem, akik nem amatőr színészek, szerintem egyébként mindenkiben van egy kis ilyen izgulás a színmű előtt, és egyébként, amikor felépünk a színpadra, akkor így, hogy látjuk a közönséget, akkor így minden így érzés így elmúlik, és teljesen belebújunk a szerepünkbe. Az első mondatok még nagyon nehezek. Aztán majd kezdünk beleszokni, kezdünk hangosabban beszélni, már nem leszünk annyira félősek. Ez egyébként minden színésznél így van, akik már esetleg sokszor is fölléptek, hogy egy kis izgulás mindenkiben van.
3: Ádám, mennyire izgultál most?
4: Hát én a 34 szereplőt összevéve szerintem összesen jobban izgultam, mint ők. Nagyon stresszes volt az egész nap. Illetve nem csak az egész nap, ugye ezt mi szeptember óta próbáljuk, sőt augusztus vége óta, és azért nagyon elfáradtunk. Ez tényleg nem egy olyan könnyed darab, mint mondjuk az eddigiek, amiket bemutattunk. Úgyhogy nagyon nagy, nem is az, hogy teher, hanem egy ilyen könnyedség jött már így a végén, ahogy lement a tapsrend, hogy megcsináltuk, büszkék voltunk magunkra, és nagyon jól sikerült, tényleg abszolút jobban sikerült, mint az összes főpróbánk, az összes próbánk. Egyébként ez mindig így van, és nem tudom, hogy milyen kis angyalkák repkednek körülöttünk, amikor bemutatjuk a darabjainkat, mert tényleg annyira mindenki belekerül ebbe az állapotba, ilyen kis extázisba esik mindenki, amikor felkerül a színpadra, ahogy tényleg mindenki nagyon, nagyon ügyesen, és ha még vannak is bakik, az sem észrevehető. Tehát én lerohantam az első felvonás után, mert én ugye fönt ültem a hangosítópultban, és lerohantam a többiekhez, és mondtam, hogy úristen, gyerekek, baki nélkül lement az első felvonás, és akkor mondják, hogy hát, volt benne egy-kettő, és még én sem vettem észre, annyira profi megoldotta mindenki a saját kis dolgát, hogy hogy abszolút számomra sem volt észrevehető bármi nemű hiba, de nem is mondanám hibának, mert hát ez a színház varázsa, hogy minden előadás más, bármikor bármi megtörténhet.
3: Milyen, amikor ott ülsz a pultban, és figyeled őket, és azért átélted velük az elmúlt hónapok mélységeit és magasságait, tehát mindennel tisztában vagy, de mégiscsak ott állnak, csinálják, akkor is, ha öröm volt, akkor is, ha sírás volt, akkor is, ha néha nyüglődésnek tűnt, de megcsinálják, ott állnak, és boldogok.
4: Hát nagyon vegyes érzelmek. Egyrészt, hogy lapozom a szövegkönyvet, és szóljak a fényeseknek, hogy akkor most itt legyen a fény, akkor most ott legyen a fény, mert ugye ezek be vannak előre állítva, le vannak programozva, de azért ők sem látták annyiszor a darabot, mint én, és ők sem tudják pontosan elindítani akkor, amikor kell, tehát azért kell figyelmeztetni őket, ami színházban is így működik, tehát hogy ez ebben nincsen semmi újdonság. Tehát, hogy nagyon sok felé kell figyelnem, és közben szeretnék videózni és megörökíteni, hogy legyen róla emlékünk. Nyilván fotósunk ő mindig segít nekünk, és innen is köszönjük Braun Áginak, hogy mindig részt vesz az előadásainkon, és fotóz és segít, de hát nagyon sok felé kell figyelnem, és közben bőgök, patakokban folyik a könnyem, hogy úristen, mit művelnek a színpadon, hogy milyen jól sikerül minden, úgyhogy nagyon-nagyon nem is tudom, mihez tudnám hasonlítani ezt a vegyes hullámvasutas érzelmi válságot, ami felül történik velem a hangosítópultban, de nagyon-nagyon jó érzés, hogy ezt így összehoztuk.
3: Nektek milyen volt a színpadon állni, milyen volt megérni a premiért?
5: Kicsit megnyugodtunk, tehát megkönnyebbültünk így már az első felvonás végénél. A második felvonás elején én már egyébként nem éreztem nagyon stresszt, egyébként én nagyon vártam a második felvonást is, abba kicsit több volt a hiba, de egyébként azt is valahogy megoldottuk, úgyhogy büszke vagyok azért magunkra.
4: Minden? Az sem volt észrevehető hiba egyébként.
3: Tessék!
6: Hát én kiléptem a színpadra, és mint ahogy Janka mondta, így minden elszállt, és így bebújtam a Vitai Georgina bőrébe, és teljesen jól éreztünk magunkat, és Ádám mondta a előadás elején, hogy élvezzük a darabot, és mindenki ezt tette. Tehát hogy ez volt a legszínvonalasabb előadás.
3: Lezajlott a premier, mikor láthatja újra a közönség, mi lesz a folytatás?
4: Június 20-án szombaton 15 órától lesz látható még egyszer az Abigail, így ebben az évadban. Aztán, hogy a jövő mit hoz, azt még egyelőre én sem és senki sem tudja, de remélhetőleg hamarosan megtudjuk. És hát kezdünk készülni a következő évadvégi előadásunkra, legalábbis annak az előkészületeire. Ilyenkor mindig van egy kis cserélődés, van, aki elmegy, van, aki jön, úgyhogy... Ilyenkor az átállás az picit nehézkesebb, mert hát van, aki 5 éve itt van velünk, és az picit szomorkás, hogy hát felnőtt tulajdonképpen. Nem az a szomorkás, hogy felnőtt nyilván, hanem hogy elmegy közülünk, és hát folytatjuk a munkát, nincs megállás, olyanok vagyunk, mint a buldózerek.
3: Lehet már tudni a következő darabról valamit, elárulsz nekünk, legalább körvonalat.
4: Itt tulajdonképpen nem az a szomorkás, hogy felnőtt nyilván, hanem hogy elmegy közülünk, és hát folytatjuk a munkát, nincs megállás, olyanok vagyunk, mint a buldózerek.
3: Lehet már tudni a következő...

0: vagy találkoztok-e, közös fagyizások, tehát hogy ez a fajta közösség, ami kialakult így a próbafolyamat kapcsán, az megmarad-e, fenntartható-e szerinted?
1: Igen, most egy pici változáson mentünk keresztül, úgy döntöttem, hogy hogy az idei évben nem nyári táborok formájában fogunk találkozni, hanem ugyanúgy hetente találkozunk, nyilván most egy pici szünet lesz az előadás után, de utána júliustól hetente találkozunk, és hát így megyünk egészen júniusig a bemutatóig. A nyáron inkább játékos foglalkozások lesznek, amik picit segítenek abban, hogy a beszédtechnikánk javuljon, illetve a mozgásunkat fejlesszük. Aztán szeptembertől pedig elkezdjük a felkészülést az új bemutatóra.
0: Lányok, nem áruljátok el az új darabot?
2: Sajnos nem.
0: Ti hogy készültök a nyárra? Kicsöngettek? Most már elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy csütörtökön beszélgettünk ezen a héten, úgyhogy tényleg most már ott a vakáció nagyon-nagyon közel hozzánk, és elkezdődik a nyár. Mi a tervetek az elkövetkezendő hetekre, hónapokra?
2: Fel kell dolgoznom, ami ebben az évben történt, úgyhogy igazából sokat fogok nagyon pihenni, tehát ezt fel kell dolgoznom.
3: Én már elengedtem, minden lezártak, minden megvan, fogok énekelni, Ádám, és gyakorlunk.
0: Akkor sok sikert a következő előadáshoz, és akkor várjuk a dátumokat, és hát a következő előadás címét majd ide az Otthon hangjára. Köszönöm szépen Kanyik Jangának, Gazsik Lindának és Faragó Ádámnak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Sok sikert nektek a jövőben is.
1: Köszönjük szépen.

0: A musicalek világa után iránya mesék világa, Lajos Mizse után pedig Ócsa, amely most következő beszélgetésünk helyszíne.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
3: Vendégünk Kormos Rebeka, az Egressy Gábor

0: A Vadidő Központ igazgatója, akivel egy különleges programot ajánlunk a hallgatóink figyelmébe. Szia Rebeka, köszöntelek az éterben.
1: Szervusz, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat ezen a szép délelőttön.
0: Közeledik a mesék éjszakája, amelynek nem csupán szervezője, hanem aktív részese is leszel, ugyanis a mesék kerülnek a középpontba, és valóban, ahogy így végig gondoltam, pár mondat kimondása közben, régen beszéltünk már veled a mesékről, pedig a mesék a történetek a te életednek szerves és meghatározó elemei.
1: Igen, és ugye innen kezdted, hogy különleges, de nem csak, hogy különleges lesz ez az este, hanem igazán mesés valóban. Az ország több pontján lesznek egyébként hasonló programok, mert hogy a Metamorfózis Meseterápiás Egyesület kezdeményezése ez az este, ahol a felhívás arról szól, hogy minden mesemondó, aki szívesen mond mesét, vagy éppen szívesen bontogatja szárnyait, mint mesemondó, tegye meg azt, hogy a saját közösségébe meséket mond ezen az estén, ami egyébként hagyományosan a leghosszabb nappalhoz kapcsolódik, az ehhez közeleső hétvégére szokták mindig az egyesület alapítói szervezni ezt az alkalmat, és mi is most már negyedik alkalommal ehhez kapcsolódunk itt Ócsán, mégpedig a Szeberinszki szőlőbirtok jóvoltából. Ők biztosítják nekünk azt a varázslatos helyszínt, ami egy 200 éves körtefa és annak környéke.
0: Hogy választottátok ki a mesét?
1: Minden évben egy picit mást próbálunk a fókuszba helyezni, hiszen ugye itt ezen az egyetlen estén 6 mesemondó fog történeteket mesélni gyerekeknek, nagyobb bacskáknak, tinédzsereknek, fiatal felnőtteknek, akár idősebbeknek, úgyhogy az idén a meseválasztásunk egy picit a fekete-fehérség köré kapcsolódott, mégpedig ennek egy elő gondolata, amit talán egy kicsit nem spoilerezek, hogyha elárulom, hogy egy nemzetközi fotótáborunk is fut ezekben a napokban, és ott a fotótábor szervezői választották azt, hogy fekete-fehérben fognak az idén fotózni. Még egy régi projekt is beúszott ebbe a fekete-fehér hívószóba, mégpedig az, amit még 2014-ben egy ócsai fotográfus hölgyel, Kankoly Nórával készítettünk el, ami hát ilyen sok-sok évig várta, hogy debütálhasson, de ez is ezen az estén fog így a nagy érdemű elé kerülni. Szóval valahogy bekúszott ez a fekete-fehér képek, és ugye mindig ezt mondjuk a mesékről, hogy szavakkal festjük, és szavakkal mutatjuk meg mindazt, ami nem látható, mégis nagyon fontos. Úgyhogy a meseválasztásnál is, a gyermekmeséknél is, illetve a felnőtteknek szóló meséknél is mindig egy picit föl fog merülni ez, hogy tulajdonképpen van-e az, ami fehér, és van-e az, ami fekete, és hogyha a fény hiányzik, akkor az tulajdonképpen a sötétség. Szóval egy picit e köré fognak a meséink csoportosulni.
0: Nemrégiben jártam egy mesekonferencián, és nagyon-nagyon érdekes volt, hogy minden előadásnál előkerült a téma, miszerint a mesék, azok régen a felnőtteknek szóltak, és a népmesék kifejezetten a felnőtteknek szóltak, holott manapság valahogy a meséket a gyerekekkel kötjük össze, velük állítjuk párhuzamba, pedig nekünk felnőtteknek is szükségünk lenne a mesékre.
1: Így van, bár ez egy kulturális változás, ugye ezt onnan kell talán kezdeni, hogy amikor a mesék rákerülnek a könyvek lapjaira, valahogy akkor kezdenek úgymond beköltözni a gyerekszobába, és természetesen létrejön egy olyan, mondjuk inkább, hogy irodalmi redukció a népmesékből, ahol már a polgári világ egy picit elfinomítja a népmeséknek ezt a vadságát, de mégis ott marad egyféle varázslatosság. Nyilván a varázsmesék nagyon alkalmasak erre. Egyébként ezen az estén nem csak a varázsmeséknek lesz helyük, hanem olyan régi, mondjuk azt, hogy a józan paraszti világot megszólító, vagy megelevenítő történetek is, ahol ott is ott lesz egy picit ez a fekete-fehérség, hogy hisszük-e vagy nem, de közben mégis azért valós történetekből inspirálódunk ilyenkor. De visszatérve ehhez, hogy gyermek vagy felnőtt műfaj, egyszer hosszú beszélgetést folytattunk Boldizsári Ildikóval, aki ugye a meseterápiának a megalkotója, tehát az egész módszert annak mondhatjuk úgy, hogy az édesanyja és egyébként azóta is aktív oktatója, és ő mondta nekem egyszer egy ilyen hosszú beszélgetésnél, hogy hát, hogyha ma azt gondoljuk, hogy a mese az a gyermekeké, akkor az nem baj, hogyha a gyermekszobákban menekül meg ez a műfaj, úgymond, vagy éli túl azt a féle képi dömpinget, ami ma a mai ember éppen nyomon utoléri, akár a mobiltelefonunkon, akár a televízió képernyőjén, hiszen ugye itt a képzeletről van szó, és egészen más gyerekeknek mesét mondani, mert az ő fantáziájuk még teljes mértékben szabad. A felnőttek már sokkal kötöttebbek ilyen szempontból, úgyhogy mi küldetésünknek érezzük azt, hogy a gyerekek megmaradjon ez a műfaj, és hogy az ő szabad fantáziájuk egy picit a kreativitás felé vezesse őket, a felnőtteknél pedig igyekszünk őket felszabadítani attól a sok-sok készen kapott képtől, ami már tényleg régóta velünk van.
0: Te mikor nyúlsz a mese birodalma felé, mikor nyúlsz a mesekönyv felé?
1: Az a helyzet, hogy ugye az életemnek, főleg ugye amikor még a tájházat vezettem, akkor nagyon-nagyon is egy központi eleme volt a népmese, de azt megelőzően is ugye mesekutatásra is foglalkoztam. Ez egyébként a mai nap sem áll távol tőlem, hogy úgy mondjam, nyilván egy picit kevesebb időm jut a kulturális események szervezése mellett, de én azt kell, hogy mondjam, hogy a magam lelki jóérzése szempontjából rendszeresen esti olvasmányt adnak a különböző mesegyűjtemények, mesekötetek. Ugye mi magyarok nagyon szerencsések lehetünk, hiszen hatalmas felgyűjtött mesegyűjteményünk van. A 70-es évektől egy nagyon komoly kutatói módszertan alakult erre, és tényleg módszeresen gyűjtötték a nép ajkáról azok a kutatók, akik tudatosan tudtak gyűjteni, és ebben valóban szinte a világon egyedülálló, hogy még egy úgymond élő szóban élő műfaj kerül valamilyen módon gyűjtésre, és ugye ezek a kutatók már mondhatjuk úgy, hogy szinte szó szerint lejegyezték ezeket a meséket, illetve ugye már a 70-es évek második felétől szinte lehetőség volt ezeket fel is venni, és egészen különleges nyelvi tudatok jöttek ugye felszínre, és hát ebbe a mi gazdagságunk annak, aki a mesékkel szívesen találkozik, akár a könyvlapjain is, lehetőség van, úgyhogy szerintem 100 élet se lenne elég végigolvasni azt a mesegyűjteményt, ami nekünk magyar nyelven rendelkezésre áll.
0: Van kedvenc meséd?
1: Minden időszaknak van egy kedvenc meséje, de az a helyzet, hogy az életem legtöbbet elmondott meséje az a Csillagszemű Juhász, és azt kell, hogy mondjam, hogy akárhányszor elmondom, vagy akárhányszor végig gondolom a történetet, mindig vannak olyan aspektusok, ami megerősít, ami esetleg elgondolkodtat, ami inspirál újabb cselekvésekre, hiszen itt ugye egy olyan hősről van szó, és egy olyan történetre mindig föl szoktam tenni a hallgatóimnak, akik a mesét meghallgatják, hogy mit gondolnak, hogy miről szól a történet. És hát a történet mindig arról szól, amit a hallgató éppen belül a saját életével kapcsolatban gondol, amivel éppen feladata van, de nagy keretbe helyezve ez a történet a problémából lehetőség átváltását adja elénk, hiszen ez is érdekes, ugye, amit a mai kutatások teljes mértékben visszaigazolnak, hogy a régi világban, és amit te is említettél az előbb, hogy szüksége van a felnőtteknek a mesére, ezek a történetek gyakorlatilag olyan lelki folyamatokat tártak elénk, ilyen mesei fordulatokba ágyazva, amit a felnőtt is különböző asszociáció mentén a saját életére tudott igaznak érezni, és hogyha az ember, ezt tényleg felnőtt mesehallgatóimnak szoktam mondani, hogy a Csillagszemű Juhász történetét szinte mindenki ismeri, és ha végig gondoljuk, akkor itt valóban arról van szó, hogy kívülről érkezik egy nagy probléma, egy nagy elhívás, ugye a király megszorítja ezt a juhászt, aki boldogan él a maga világába, és egy egészen más platformra kell helyezni magát, hogy úgy mondjam, ilyen mai szóval, és itt valóban az van, hogy bár férfi az életét, ez a nép egyszerű gyermekeként ábrázolt férfi, mégis ebből a problémás helyzetből egy lehetőséget tud magának kiholni, és azt gondolom, hogy ez ma, a mai sűrű világunkban nem árt, hogyha néha végig gondoljuk, hogy amikor egy gond bekúszik az életünkbe, hogy fogunk hozzá, mit teszünk vele. Magunkba süllyedünk, vagy megpróbáljuk megvizsgálni a lehetőségeinket. A mese egyébként nagyon sokszor egy ma is ismert frázisról szól, hogy tudjunk nézőpontot váltani, amikor nagy nehézség van az életünkben.
0: Te is említetted, hogy több mesemondó is jelen lesz a mesék éjszakáján, és Kárpáti Szilvi csatlakozik majd hozzád. Milyen az, amikor kettesben meséltek?
1: Igen, jó pár éve van már lehetőségünk Szilvivel együtt mesélni. Mi nekünk a mesetudatunk nagyon hasonló. Amikor életünkben először találkoztunk, akkor is ez volt az érdekes, hogy egymásra ismertünk. Néhány nappal ezelőtt ültünk össze először, hogy az idén mit szeretnénk a hallgatóknak elmondani, és mi gyakorlatilag két olyan karaktert hozunk a mese hallgatók elé, akik hát ilyen szájoló asszonyok. És akkor ugye mivel az idén ez a fekete-fehérség bekúszott, ezért nyilván egyből jöttek a hiedelemnek ezek a különböző sötét alakjai, mint libércek, markolábok és mindenféle szellemek, boszorkányok és sárkányok. Úgyhogy hát a nép ajkán élő történetekből válogattunk ezek mentén, és hát erről fogunk szájalni, reméljük, hogy a hallgatóságunk számára sok vicces pillanatot és vidám pillanatot okozva.
0: Mondjuk el akkor a hallgatóinknak a technikai információkat, hiszen beszéltünk a mesékről, beszéltünk arról, milyen, amikor ketten meséltek, beszéltünk a körtefáról, de hát a pontos helyszínt és időpontot még nem mondtuk el.
1: Így van, mert hát valóban mondhatjuk azt, hogy ez egy rendkívüli fa, ez a 200 éves körtefa a Szebedinszki szőlőbirtokon, de hát azért a mai ember szereti megtudni azokat a pontos koordinátákat, hogy hogy lehet oda eljutni. Egyrészt a hallgatóknak szeretném ajánlani, hogy az otamuvház.hu oldalon a programok között keressék meg a mesék éjszakáját. Ott fognak találni egyrészt egy pontos leírást a program menetéről, hiszen 17 órától egészen 10 óráig, tehát ez egy 5 órás időintervallum lesz, ahol gyerekeket, nagyobb gyerekeket, felnőtteket, nagyszülőket, az egész családot mondhatni várjuk. Itt ebben a leírásban megtalálják azt a regisztrációs linket, amit feltétlenül kérek, hogy tegyék meg a regisztrációt, hiszen a családi szőlő birtoknak a befogadó képessége limitált. Még egyébként van egy 20-30 helyünk körülbelül, akiket tudnánk fogadni, és a regisztrációt követően pedig 27-én szombaton este, aki kora estében 17 órától nyílnak meg a szőlőbirtok kapui. Itt egy regisztrációs ponton belépve ugye megkeressük az ő regisztrációjukat, és 17 óra 30-tól veszi kezdetét a legkisebbek számára a mesemondás, majd egy sok-sok mesemondónk a kisebb gyerkőcök számára elmondja azokat a inkább gyerekfüleknek való meséket, majd pedig 19 óra 30-tól egy tombola sorsolás lesz, hát mondhatnám így stílusosan azt, hogy mesés nyereményekkel, és 20 órától fog kezdődni a felnőttebbek fülének való történet, de azért azt is el szeretném árulni, hogy a gyermekeket sem kell feltétlenül ilyenkor hazavinni, hiszen a program ideje alatt a Szöszmötölő Klub jelen lesz, és ővelük levendula buzogányt és levendula babát is lehet majd készíteni, tehát több foglalkozással is készülünk a gyerekek elfoglalására, illetve a felnőtteknek szóló mesék sem olyan, amitől a gyermek füle be kéne, hogy tapasztva legyen, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. Úgyhogy irány az otamuvház.hu oldal, és azon belül a mesék éjszakája program, és ott minden apró részletet is megtudnak a hallgatók. Amit még fontos, hogy kiemeljek, hogy ez a program ingyenes. Szőlőbirtok ingyenesen biztosítja számunkra, a résztvevőink szintén ingyenesen érkeznek, és amivel a szőlőbirtok készül, az egy grillplac, illetve szörpbár a kicsiknek és borbár a felnőtteknek. Úgyhogy várjuk Önöket erre a szép varázslatos estére.
0: Június 27-én tehát mesék éjszakája Ócsán, Kormos Rebekának köszönjük szépen. Jó időt és sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Adásunk végén elindulunk a suttogó erdő túrán, amely bátorság ösvénnyel egészült ki. Van ugyanis egy hely, ahol az erdő nappal békés, de éjszaka egészen más arcát mutatja. A szervezők arra hívják az érdeklődőket, hogy lépjenek ki a megszokottból, és csatlakozzanak egy különleges éjszakai kalandhoz, ahol a természet csendje, a holdfény és a saját bátorságunk találkozik. Ez nem csak egy túra, ez egy élmény, ez egy igazi kihívás, egy este, amit nem fogunk elfelejteni. A részletekről Szluka Brigi Böcz Gál Kingával beszélgetett.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
3: Egy gyerekkori élményem volt, én nagyon nagy vándortáboros voltam régen, és az egyik vándortábor alkalmával részt tudtunk venni egy ilyen bátorság próbán, igazából ez ilyen nagyon nagy közkedvet dolog volt még az én gyerekkoromban, és nekem ez egy akkora élmény volt, hogy én ezt elmeseltem az egyesületben mindenkinek, és mondtam, hogy én ezt szeretném, hogyha meg tudnánk csinálni. Mostanában nem hallottam ilyen programokat, és igazából ennek egy ilyen kicsit másabb formáját, játékosabb formáját szerettük volna létrehozni, ami most már teljesen összeállt. Igazából annyi lesz, hogy a Hernádi vadászháztól, a Svaldytól fog elindulni 3 különböző szakaszon ugye a túra, és mindegyik túra a végén, az utolsó kilométereknél egy bátorság ösvényre fog érkezni, ahol különböző feladatokat találtunk ki itt a megmérettetések kapcsán. Eleve szerintem az is az lesz, hogy itt az esti 7 órától lehet hozzánk érkezni, este 10 óráig betöltőleg indulhatnak el a 3 különböző választható távon a versenyzők. Tehát maga az esti túrázás, az esti erdőjárás is úgy gondolom, hogy azért egy bátorságot kell, hogy adjon a résztvevőknek, és akkor a végén lesznek egy kicsit játékosabb feladatok, ami még akár a bátorság ösvény részét fogják tudni majd hozni, mint egy élményt számunkra. Minden egyes korosztálynak minden egyes távot ajánlunk. Amit tudni kell, hogy azért ez a terep, ezek a szakaszok igazából elég homokosak, tehát hogy föl kell készülni tényleg a jó cipővel, felszerelésekkel, amivel az ember túrázni tud, de akár kisgyerekekkel is a 4,7 kilométeres távunk, de akár a 8,7-es távunk is nyugodtan sétálható lesz. Tehát én azt mondom, hogy minden korosztályt, feladatok, amik lesznek a bátorság részén, az egyáltalán nem ijeszgetős, tehát hogy itt félni nem fog direkt senki, hanem tényleg igen arra mentünk, hogy akkor egy játékosabb és egy élménybe átmenő esemény legyen ez az egész. Minden egyes ilyen fordulópontnál vagy kijelölt útszakasznál ki lesz világítva minden egyes rész, tehát a tájékozódás szerintem elég könnyű lesz, de kötelezővé tettük a zseblámpa, illetve a fejlámpa használatot, tehát azt mindenképp szeretnénk kérni, főleg azért, mert hogy lesznek olyan szakaszok, amikor tényleg az erdő közepén fogunk sétálni, és oda el fog kelleni a kisvilágítás. 12 kilométeres távot össz, mi úgy számoltuk, hogy ez egy 3-4 óra alatt egy laza tempóval könnyen teljesíthető, az már úgy 10 óra után fog végezni, abba biztos vagyok, illetve többen jelezték is már számunkra a regisztrációnál, hogy kicsit később fognak tudni érkezni, tehát lesznek olyan csapatok, akik akár éjfél után is fognak beérkezni, amivel számoltunk, tehát hogy direkt erről szól ez az egész, hogy itt az éjszakában nyúlóan tudjanak túrázni. A többi szakasz, tehát a 4,7, illetve a 8,7 kilométerek, ezek 2-3 óra alatt ők is teljesen jó tempóban teljesíthetőek. Mondom így összességében, hogy azért egy ilyen 3-4 óra alatt amúgy mindegyik távot nagyon szépen lehet teljesíteni. A végén a Svaldynál a Hernádi Nyugdíjas Egyesület fog a segítségünkre lenni, akik megvendégelnek mindenkit egy kis zsíros kenyérrel, lilahagymával, de ha valaki nem regisztrál, és úgy jön neki hozzánk, akár meg szombaton délután dönti el, azoknak is van lehetőségük ott a helyszínen regisztrálni, és részt tudnak venni a túrán. Mindenhol lesznek ilyen mentőtelefonszámok, hogyha bárkivel menet közben történne valami, vagy úgy érzik, hogy fel szeretnék adni a túrát, akkor mi autóval ott állunk, és akkor tudunk menni értük.
4: És hát ez most a június 27-e, hogy néz ki a nyár?
3: Lesz olyan, amikor nem csinálunk semmit, tehát mindenki elkezdi élvezni azért egy picit a nyarat, de nagyon sok olyan környékbeli futóverseny van, vagy esemény, ahol van az egyesületünkből akár 8-an, 5-en, 6-an is részt tudunk venni, tehát lesznek még azért így kihívások, amire így beneveztünk a nyár folyamán, de a nyáron egy picit mi is lazítunk. Ott olyan programokat találtunk ki igazából, ami egy kicsit online fogja megmozgatni a közösséget. Öt különböző bingó nyert rejtvények lesznek, minden Hernádra épülően az itteni nevezetességre próbálunk egy kis ilyen online játékot összehozni. Hogyha valaki a nyáron szeretne a családjával, vagy egy kicsit kirándulni, kikapcsolódni, akkor erre is szeretnénk lehetőséget nyújtani, és itt is majd, akik teljesítik ezeket a bingo játékokat, ők is nyereményeket fognak kapni. Aztán jön is már a szeptember, tehát hogy ez annyira gyorsan át szokott telni ez a nyár, most szeptemberben készülünk újból a Tekerje zöld berendezvényre, amikor Pusztavacra fogunk ellátogatni, ennek is tavaly nagyon nagy sikere volt. Jöntünk megint a biti busszal, amikor a Hernádi Általános Iskolának több állomást fogunk kialakítani a községünkön belül, és a gyerekeket ott fogjuk bevárni, illetve így fogjuk őket akkor reggel elvinni közösen biciklivel az iskolához. Készülünk újból az országkirára, lesz kivilágított kerékpáros felvonulásunk, téli bingójátékok fel is készülünk, amikor a téli sportokat szeretnénk egy kicsit a rendelésre, illetve nagyon nagy álmunk és tervünk az, hogy a Hernádon sportoló diákokat egy picit föltudjuk, akik a külső egyesületeknél sportolnak, hogy őket egy kicsit föl tudjuk karolni, és őket támogatni, akár a versenyekre jutásra tartalmazni, és ennek is most megy éppenséggel a tárgyalása, a beszélgetésre az általános iskolával, hogy akkor ezt is hogy tudnánk megvalósítani. Tehát, hogy a tervek nagyok, illetve jövőre mindenképpen, ami még egy nagyon nagy terv, és ez is most is így tárgyalásban van, az, hogy mindenképp szeretnénk táboroztatni, szeretnénk becsatlakozni ugye a vándortábor programba, itt többféle, mint a biciklis, a túrázós, akár az evezős táboroztatásban is, és hát vannak tervek, szóval haladunk, és szeretnénk minél több gyerkőcöt, felnőttet, igazából minden korosztálynak megfelelő programot kitalálni, amivel tényleg meg tudjuk mozgatni a közösséget.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot és jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
2: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bakk előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bakk nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű őszre készül a kormány. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, German Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű őszre készül Magyar Péter kormánya. Szeptembertől sorra érkeznek az országgyűlés elé a minisztériumok törvénycsomagjai. A tervek szerint októberben kerül az országgyűlés elé a 2027-es költségvetés, és még abban a hónapban benyújtják a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot is. Már 2027 elején megkezdheti az Európai Ügyészség a működését Magyarországon. Egyebek mellett szeptemberben eltörlik a pedagógusok szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat is, és átalakítanák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is, valamint átalakítanák a nemzeti kulturális alapot. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Nem tetszik a polgármestereknek a fizetésük csökkentése, személyes egyeztetést kérnek. A megyei önkormányzatok országos szövetsége a nyílt levél szerint a sajtóból értesült, hogy a Tiszapárt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását és a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését célzó javaslatot nyújtott be. A javaslatot nem csak azért sérelmezik, mert nem tartja tiszteletben az egyenlő bánás modellvét, hanem azért is, mert azt csugalja a választó polgároknak, mintha a vármegyei közgyűlések csak érdemi munkanélküli találkozóhelyek lennének. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszesi tulakat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyel, rosszulét esetén pedig egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Minden órában meghal egy tüdőrákos beteg, de sokkal jobb a helyzet, mióta tilos beltéren dohányozni. A dohányzással összefüggő daganatok kialakulása 12 év alatt 30%-kal csökkent a férfiak, 12%-kal a nők körében. A dohányzás beltéri betiltása komoly áttörést hozott, javuló tendencia figyelhető meg a passzív dohányzás visszaszorításában. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Újabb két játékos érkezéséről számolt be a Dabasi kézilabda csapat. Szökrényes László veszprémi nevelés és idén nyáron tölti be a 19-et, utánpótlás válogatott beálló játékos, aki az idei szezonban a Veszprém Handball Academy U21-es csapatában játszott a Dabas ellen is, NB1-es karrierjét pedig itt fogja megkezdeni. Balog Norbert Botond komlói nevelés és júniusban lesz 20 éves, Veszprémben is játszott, de a Dabashoz Komlóról igazolt, ahol NB1-es tapasztalatokat is gyűjtött az elmúlt években, jobb átlövő poszton lesz erősítés a csapat számára. Közben az is kiderült, hogy kik távoznak a nyári szünet előtt. Ásványi Gellért, Boros Balázs Kristóf, Császár Áron, Dakó Gábor, Herman Hunor, Hulló Ákos, Hunyadi Fülöp Barnabás, Kakuk Rajmond István, Kindla Ákos és Ladényi Péter. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Az üzenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
0: Órástól a medencébe? Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: nem engedett vezetek.
1: 21 óra van.
2: 21 óra van.
3: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is, a vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca, még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
3: Keddé félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy Tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉBIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. A bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is. Kedden is több órás napsütésre, kellemes nyári időre számíthatunk, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A délutáni maximumok 25-30 fok között várhatók, a légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel. Szerdán túlnyomóan napos száraz idő valószínű, helyenként komoly felhőkkel, reggel 11-17, délután 27-32 fok lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így ismét erősödik a melegedés.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra, a régió leg...

0: igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas.

0: veszem. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttassa el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
2: 93.4
1: Rádió Dabas. Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: promises with you.
1: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
2: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a vízminta nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasút társaságtól bérelt 10 személy szállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasút társaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Leveszített érzések, ből élem ezt meg a minden napja.
1: Amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
2: 93.4.

0: 93.4
1: Rádió Dabas.
2: Megy a haladás, semmi más áll, a bászáz lány vár rám, nem már láttuk egymás már fast life pillanó, ezt noch kein Star vár, ja, Wellenstein und Designer. Regtek, tek, tek, tek, a krám tverke, na mindegy, gyújtsatok még egyet, este van reggelre szétestem.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a vízminta nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személy szállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasei sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Június 21-én a litvániai Klaipeda adott otthont a Baltic Cup nemzetközi Shinkyokushin karate versenynek, ahol 8 ország 1500 versenyzője mért össze tudását. A rangos megméretetésen a Dabasi Warriors Team sportolója Szabó Levente képviselte a várost és az egyesületet. Levente számára ez a verseny különösen fontos állomás volt, hiszen néhány nappal korábban június 6-án már megszerezte Európa bajnoki kvótáját ifjúsági mínusz 75 kg-ban. A litvániai viadal így kiváló alkalmat adott arra, hogy nemzetközi mezőnyben is tovább erősödjön, tapasztalatot gyűjtsön és felmérje leendő ellenfeleit. A sarsalás azonban új kihívást hozott, Leventét egy magasabb súlycsoportba sorsolták, ahol nála nehezebb ellenfelekkel kellett felvenni a harcot. Az első mérkőzésén ennek ellenére magabiztosan erőteljes ütésekkel kerekedett felő riválisán, akit idő előtt harcképtelenné tett, így bejutott a döntőbe. A fináléban a litván nehézsúlyú bajnok várt rá, aki korábban az ifjúsági plusz 75 kg-os kategóriában szerzett EB kvótát. A két versenyző között mintegy 10 kg-os súlykülönbség volt, ám Szabó Levente így is teljesen kiegyenlített küzdelmet vívott. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Indul egy újabb óra, a régió

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
5: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
4: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
5: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
4: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
5: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
4: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
6: 93.4 Rádiódabas.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja. Pontosan éjfél van.
0: Pontosan éjfél van.
2: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten.
1: Novel.
0: Noticias.
1: Novinky.
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a vízminta nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személy szállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: 93.4.
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a Szabadtéri Színházzá változik.

0: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, végtelen energia. Július 12-én amerikai komédia. Július 18-án Budapest Bár az év koncertjével. Július 24-én menopauza. Július 25-én macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bakk előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bakk nyári kultúrkavalkád. Szabad téren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

Le. Van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Csak egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a vízminta nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék, itt a reklám.
2: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt.

0: Kettőt is tudsz venni magadnak. Teluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
2: Telefonszám 29-361-776.
3: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Fel.
1: Amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
2: 93.4.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a vízminta nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasút társaságtól bérelt 10 személy szállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasút társaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk lesz az északias szél. Hajnalban néhol párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Napközben 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghangosabb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.